0: Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1897-ben megnyíló központi vásárcsarnok néhány itt árusító nagykereskedőt a város legvagyonosabb tagjai közé emelt. Jó részük meg is vált a csarnoktól, távol eső otthonától, és a piac közelében emelt magának lakó- és bérházat. Így tett a hal- és rákkereskedő Wittgenstein Adolf is, aki a mai Erkel utca 3 telkére építette fel 3 emeletes, eklektikus lakóházát, melynek egyik üzlethelyiségében újabb boltot nyitott. Sem az épület tervezőjének a neve, sem az átadásának éve nem ismert. Az utcáról nézve azonban ma is észrevehetjük az egykori gazda nyomát. Az üzlethelyiségek nyílásainak ajtó és ablakíveit körbevevő fésűkagyló, illetve csikóhal motívumok egyértelmű jelei az egykor itt folyt üzleteknek. A bejárattól jobbra eső két dombormű szintén halászattal kapcsolatos. Háttérben pedig felbukkan a Hausmann Alajos tervei szerint 1905-re újjászületett budavári palota, illetve az 1849-ben átadott Széchenyi Lánchíd. A domborművek alkotója a kor egyik legfoglalkoztatottabb és legfontosabb művésze, Strobl Alajos. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a híd láncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa térnél található Légszesz utca, amely a Rákóczi úttal párhuzamosan haladva kivezet a térről a rendőrmúzeum irányába. A Légszesz régies, sőt elavult szó, ami a világítógáz egykori nevére utal. Az utca azért kapta ezt a nevet, mert itt építette fel 1855-ben Budapest első gázgyárát, a Trieste általános gáztársaság RT. Az üzem ma már nem áll, de a helyszín mégis fontos ipartörténeti szempontból, és hogy ezt el ne feledjük, az utcácska 1879 óta viseli a Légszesz nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Óbudai Városnéző Pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten Hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten a két kerület a 6. és a 7. határvonalát képező Király utca nem a magyar királyokról kapta a nevét. Az 1780-as évek végére kiépített utcát az abban álló fogadó az angol királyhoz vendéglátóipari egységről nevezték el Angol utcának, Englische Gasse, amihez nem sokkal később ugyan hozzácsapták a király, König szót is. Ám mégsem angol király utca lett belőle, mert elírták az angol szót angyalira. Az angol németül English, az angyali pedig engelis. Mindössze egy betű a különbség. Így a hivatalos neve Angyali Király utca, Englische Königgasse lett. Ebből lett 1810-ben Angol Király utca, majd 10 évvel később Három Királyok utca, amiből kivették a számnevet, majd 1874-ben a többes számot is, így nyerte el végleges alakját a Király utca nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a fővámtéri és az eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Szabó Marcell, zongoraművész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence cselló művész közös koncertjére várják az érdeklődőket május 21-ére a Klebersberg Kastély Szalomba. A tavaszi hangversenynek vannak vezérmotívumai, így ezt fogjuk átbeszélni nem is olyan sokára, de egy picit idézzük fel, hogy a te, illetve Bánkövi Bence cselló művésznek a közös kapcsolata mikor indult, és hát így nagy vonalakban foglaljuk össze, hogy mi minden történt már a ti közös utat. Során.
2: Hú, igen, a Bencével már sok-sok éve ismerjük egymást. Nem is emlékszem, az első találkozásunk, talán a rádióban adtunk egy közös koncertet, és aztán igazából szerintem a mi együttműködésünknek úgymond a koronája vagy csúcspontja az a tavalyi Hungaroton lemez felvételünk volt. És ha már kicsit előre rohanhatok, akkor egyébként most a tavaszi koncerten majd ebből játszunk is egy keveset, úgyhogy Bencével már tényleg régi motorosok vagyunk együtt.
1: A lemezről mesélj még egy picit, hogy ide mik kerültek bele, és miért ezeket válogattátok?
2: Alapvetően a lemez koncepciója Bencének az ötlete alapján valósult meg, és hát magyar és orosz zeneszerzők művei kerültek fel az albumra, és hát amikor megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát vállalnám-e, hogy akkor én részt veszek ennek az elkészítésében, akkor a műsort, illetve a Bencét ismerve nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tényleg a magyar és az orosz vonal az nekem is a kedvenceim közé tartoznak, ezt talán már nem is nagyon kell hangoztatni.
1: Így van, és most itt egy gyors megjegyzés, ugye van az orosz zenei fesztivál, amelyről minden évben szoktunk beszélgetni.
2: Igen, annak is nemrég lett vége nagy sikerrel, úgyhogy természetesen az orosz vonal az mindig közel áll a szívemhez. Erre vettük föl Stravinskynek az olasz vit ciklusát, amit játszunk is majd most a Klebersberg kastélyban májusban, és ez egy nagyon izgalmas darab, mert igazából ez nem egy csellóra íródott eredetileg, ez a bűvöz egy balett volt, és Pergolesinek a motívumait használta föl Stravinsky, és aztán Piatigorsky cselló művész dolgozta át Stravinskyval közösen egy ilyen suite formában cselló zongorát iratra, és hát annyi jó élményünk volt ezzel kapcsolatban, én nem ismertem be valami szintén korábban, tehát Bencének tanultam meg ezt a művet, és amikor koncerteken játszottuk korábban, akkor nagyon-nagyon sok ember jött oda hozzánk, hogy hát ők nem is tudták, hogy Stravinsky ilyen zenét tud írni, és tényleg humoros, friss, tényleg tavaszias zene, úgyhogy én ezt mindig nagyon nagy örömmel veszem elő, és hát nem csak az orosz vonal miatt, hanem azért is, mert hogy tényleg egy különlegesség, és az embereknek egy kis újdonságot tudunk nyújtani.
1: Kik voltak azok a magyar művészek, akiknek a művei elhangzottak ezen az albumon, még ezt áruld el?
2: Természetesen volt Bartók rajta, volt Dohnányi, illetve volt Bánkövi Gyula műve is, úgyhogy tényleg mindenféle magyar szerzőktől válogattunk. Nagyon változatos kis album lett belőle.
1: Tehát május 21-e Klebersberg Kastély Szalomban közös koncertetek lesz, és ugye úgy kezdtük, hogy a tavaszi hangversenynek vannak vezérmotívumai. Na de mik ezek a vezérmotívumok?
2: Igazából azt tudnám felsorolni, amit a tavaszról eszünkbe szokott jutni, szóval, hogy légiesség, könnyedség, napsütés, mondjuk ilyesmi. Ez alapján választottuk ki a Stravinsky szvittet is, illetve hát koncert közepén lesz egy kis ilyen szalonosabb vonal, hogy úgy mondjam, Kreisler és Klengel művei, három kis szösszenetek, amik kicsit ugye a század elejé szalon hangulatokba repítenek minket vissza, ezek abszolút ilyen könnyed hallgatni való, de nagyon szép zenék, illetve hát a két szélén lesz a nagyobb lélegzeti művek, Schubert arpeggiona szonátája, amit nem kell bemutatni, az azért nagyon hálás darab, mert szerintem éppenséggel az a darabot bármilyen évszakot lehet kapcsolni, kicsit olyan, mint Párizs, hogy minden évszakban más oldalát mutatja, de mindegyikben szép, és hát szerintem éppenséggel egy télies műsorba, vagy akár egy őszi műsorba is illeszkedne az arpeggiona, de szerintem például a harmadik tétel abszolút tavaszias, és a koncert végén pedig már az említett Stravinsky olasz suite lesz majd.
1: Nektek már sok közös koncert van a hátatok mögött, ez most egy újabb lesz, és ilyenkor egyébként szoktatok-e mesélni a hallgatóknak?
2: Amennyiben igény van rá, mostanában már nagyon sokszor megkérdezzük a szervezőket, hogy erre van-e igény, és hát az évek alatt már megszoktuk, hogy egyre több az igény erre. És bevallom, én például még hát egy ilyen 15 évvel ezelőtt én nagyon nem szerettem ezt a műfajt, egyrészt nem annyira szerettem beszélni, bár most sem annyira szeretek beszélni, de úgy kezdem megszokni, meg belejönni. De régebben mindig úgy voltam vele, hogy hát a zene, nem kell róla okoskodni, hanem játszani kell, és hallgassák az emberek, és azt gondolnak róla, amit akarnak. De egyre inkább növekszik az igény igény arra, hogy legyen mesélve a művekről, és tényleg nagyon sokan oda jönnek, hogy mennyivel másabb úgy hallgatni, hogy egy-két apró információt elmondunk, és hát ez a fajta hála és öröm, amit tud nyújtani a közönség részéről, az azért úgy segíti az embert az, hogy ezeken a teóriáin tovább lendüljön. Szóval én is most már a fesztiválon is például nagyon sokszor beszélek a művekről. Természetesen ilyenkor próbálok úgy beszélni, hogy nem a száraz adatok, amiket a Wikipédián és a mindenféle keresőfelületeken az ember megtalál, hanem inkább kutakodok életrajzokban, levelezésekben olyan információkért, ami tényleg kuriózum tud lenni.
1: Ez lesz tehát akkor május 21-én Bánkövi Bence és Szabó Marcell tavaszi koncertje a Klebersberg Kastély szalonban, amire én kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el, de ezek után mi minden fog még veled történni? Hogy alakul a nyár?
2: A nyár az aktív pihenés egyében fog telni, igazából a Bencével még Kalocsán is el fogjuk játszani ezt a műsort májusban, és igazából ezek lesznek nekem így a szezonzáró koncertek, amit nagyon örülök, hogy ilyen jó hangulatú és jó műsoros koncertekkel fejezem be a tavaszi évadot, és utána igazából úgymond pihenni megyek a nyárra, sok nagy dolog nem lesz, hanem az őszi és téli évadra fogok gyakorolni, és hát végre kicsit a családdal is leszek, van egy 3 hónapos kisfiam is, 2,5 éves kislányom mellé, és hát most nagyon-nagyon sűrű időszakon volt, mondtam, hogy Soma megszületett, lement az orosz zenei fesztivál, illetve nagyon sok komoly koncert, úgyhogy most nyáron egy kicsit így készülök az őszi évadra, illetve a családdal próbálok minél több időt tölteni, amit be tudok pótolni az elmúlt hónapokból.
1: Ez a legfontosabb egyébként, én azt gondolom, de az orosz zenei fesztivállal kapcsolatosan még egy mondat lesz következő évben is, ugye? Vagy készülsz rá?
2: Bízunk benne, igen, hát minden évben kapaszkodunk de már körvonalazódik tematika, még egyelőre körbejárom, hogy mennyire fog működni, úgyhogy inkább nem is mondok semmit erről a tematikáról, de ha az lesz, akkor szerintem egy nagyon-nagyon különleges és egy kis formabontó fesztivál lesz.
1: De ahogyan már megszokhatták a hallgatók, arról úgy is fogunk beszélgetni, hiszen évek óta tesszük már mindezt, de most, amit meg kell jegyezniük, Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence csellóművész közös koncertjére várják az érdeklődőket május 21-ére a Klebersberg Kastély szalonba, én pedig kívánom, hogy teltház legyen, és köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Szabó Marcell zongoraművészt hallhatták.

Most pedig érkezzen néhány programajánlat. 2026. májusában hagyományos módon az Orgonák éjszakája programsorral kezdődik pünköskor a Filharmónia Magyarországon Spiritu Egyházzenei Fesztiválja május 24-e és 31-e között. A fesztiválon Montserrati apátság világhírű fiúkórusa is koncertet ad. A több mint 700 éves hagyománytörzsű fiatal énekesek több ezer kilométerről érkeznek, hogy a szakrális zene legszebb pillanatait hozzák el a magyar közönségnek. Pécsre, Budapestre, május 27-én a Mátyás templomba, majd Debrecenbe és Szegedre. Rajzoltunk egy költemény címmel május 18-án nyílik meg az Országút Galéria legújabb kiállítása. Madács Imre az Ember tragédiája című művének színeit 6 neves kortárs képzőművész újra álmodta. Az ő munkáikat tekinthetik meg augusztus 27-éig a galériában. A kiállításon szereplő művek 2023-ban a Madács 200 évadhoz kapcsolódva készültek el. Elsőként a Nemzeti Színházban lehetett megnézni azokat a Madács nemzetközi színházi találkozó ideje alatt. Később az egyszer egy méteres installációk vándor kiállításra indultak a színházból a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében felújított kastélyokban. A 15 alkotásból álló sorozatból limitált példányszámú sorszámozott mappa is készült, amely tartalmazza a művészek eredeti kézjegyével ellátott művészi nyomatokat is. A kiállítást május 18-án Szurcsik József, Kossuth Díjas képzőművész nyitja meg. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nézőket is lehet köszönteni. Senki nem tiltja meg, hogy bárki is nézhesse a rádiót. Május 29-én lesz egy különleges programotok a Fonó Budai Zeneházban. De kérlek, mielőtt erre rátérnénk, mesélj egy kicsit a Felcsek Alapítványról.
2: Igen, a Václav Felcsek Alapítvány 2018-ban kezdte meg a működését, és fő célja a magyar-lengyel barátság eszméjének tovább örökítése, elsősorban a fiatalok számára, de természetesen, ahogy a május végi rendezvényünkre, úgy a legtöbb rendezvényünkre is a legszélesebb közönséget szoktuk várni. A saját rendezvényeinken kívül még a fő tevékenységkörünkhöz tartozik különböző tematikus pályázatok meghirdetése, amelyekben a közös az mindig az a lengyel vonatkozás, magyar-lengyel kapcsolódás erősítése, akár a kulturális területen, akár a felsőoktatásban, illetve kiemelném azt a pályázatunkat, amelyre minden évben a legnagyobb érdeklődés szegeződik. Ez gyakorlatilag a Polonika Varietas elnevezésű pályázatunk, ami középiskolás csoportoknak, osztályoknak ad lehetőséget lengyelországi kirándulásra, hogy a saját bőrükön is megtapasztalják azt, hogy gyakorlatilag a magyar-lengyel barátság eszméje mit jelent, és akár életre szóló barátságok köttethetnek, és idősebb korukban is vissza tudnak térni az országhoz, vagy akár mint munkavállaló kapcsolatuk lehet lengyel cégekkel, lengyel emberekkel.
1: Az elmúlt néhány évben milyen fontos eseményeket szerveztetek?
2: Nyári táboraink az gyakorlatilag minden évben megvalósul, két fő tematika mentén. Van egy Balatonbogláron, itt a sakk oktatás van a fókuszban, úgyhogy itt gyakorlatilag a magyar és lengyel diákok sakkot tanulhatnak, amellett, hogy különböző kulturális programokon vehetnek részt, és megismerkedhetnek egymással, illetve Sátor Jóihelyen van még egy másik táborunk, ami pedig nyelvtanulás fókuszú. Nyilván itt az a résztvevők olyanok, akik nem nulláról kezdik a magyar, illetve a magyar részről a lengyel nyelvtanulását, úgyhogy itt is az a cél, hogy kulturális élményeket is adjunk az ideérkező diákoknak, és a nyelvtanulás révén még közelebb tudjanak kerülni egymáshoz.
1: De akár nulláról is lehet kezdeni a lengyel nyelvtanulást, nem?
2: Igen, igen, ez abszolút nyitott ilyen szempontból, de azért arra szoktunk figyelni, hogy valami előképzettség még legyen. Ugye ilyenkor meghívjuk a különböző iskolákat, és általában azért olyan iskolákat szoktunk meghívni, ahol a nyelvoktatást ők is a fókuszban tartják, hiszen ugye azért egy hét, valljuk be, azért arra nem lenne elegendő, hogy itt komoly nyelvtanulás végbe menjen, de ha már valakinek van egy folyamatban lévő tanulmánya, akkor azért nagyot tud dobni, nem csak a tanulás révén, hanem egy ilyen saját élmény révén valószínűleg akkor utána az iskolapadba is máshogy fog figyelni a lengyel vagy éppen a magyar nyelvi órán.
1: A táborban zajló sakkversenyek milyen hangulatban telnek, békések, ugye?
2: Természetesen itt is a barátság szó kiemelendő, és egyébként pedig nagyon magas szakmai sztenderdek szerint. Mikó Valér Múrahalmi pedagógus a szakmai mentora, szakmai vezetője ezeknek a sakktáboroknak. Tavaly előtt már a hexasakkot, ugye a sakkon belüli egy külön típust is úgymond bemutatták a gyerekeknek, aminek egyébként a megalkotója egy lengyel ember, lengyel szakember, úgyhogy amellett tényleg, hogy nagyon jó hangulatban telnek ezek a táborok, nem csak a kulturális programokon, vagy hát ugye ott Balatonbogláron nyilván a strandot sem hagyjuk ki a programok közül, de maguk a meccsek is. Tehát amellett, hogy itt ugye tanulás, ez is egyfajta tanulás, hiszen a sakknak elsajátítása azért komoly szellemi feladat, de nagyon jó hangulatúak, és öröm nézni a magyar és lengyel gyerekeket, ahogy a játékon keresztül is még közelebb kerülnek egymáshoz.
1: Milyen korosztálynak szól ez a tábor?
2: A balatonboglári az általános iskolás korosztály, tehát a sakkban ők tudnak jeleskedni, és itt is figyelünk arra, hogy vannak egyébként olyanok, akik nagyon alapszinten vannak, de akár olyanok is, akik már évek óta akár versenyeken is részt vettek, és ezáltal is tudnak ugye egymásnak is segíteni. A Sátoraljóhelyi nyelvi tábor az pedig középiskolások számára szól.
1: Nóra, köszönöm szépen, jövünk még, folytatjuk a beszélgetést, szó lesz a magyar-lengyel táncházról is, melynek helyszíne a Fonó. Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, rendszeresen évről évre megrendezitek a Felcsek gálát novemberben. Mi jellemzi ezt a nagy eseményt?
1: Valóban ez a legnagyobb rendezvényünk. Most az idei már az 5. Felcsek gála lesz, amit megvalósítunk, megrendezünk, ami nem csak egy jó alkalom arra, hogy a lengyel-magyar, magyar-lengyel ügy iránt érdeklődők és az ez iránt dolgozó szakembereknek egy találkozási helyet, lehetőséget biztosít, de egy zenei programmal is készülünk ilyenkor mindig. Általában az alapítvány által korábban támogatott zenészek közül kerül ki a fellépő, mert hogy van nekünk a pályázat.

0: között két zenei pályázat is. Egyrészt egy felcsát lemezek pályázat, ahol magyar-lengyel vonatkozású albumok megjelenését támogatjuk, illetve egy felcsát koncertek elnevezésű pályázat, ahol pedig hasonló tematikában akár magyarországi, akár lengyelországi koncertek megvalósulásához járulunk hozzá. A zenei program mellett pedig az életműdíj, a Václav Felcsák díj átadása, ami még nagyon kiemelt része ennek a rendezvénynek, amikor gyakorlatilag egy olyan kiemelt szakembernek adjuk át a díjat, aki a magyar-lengyel ügyekért az elmúlt évtizedben kiemelt munkát végzett.
1: És hogy történik a kiválasztás?
0: A kiválasztás hasonlóan, mint ahogy az alapítványnak a pályázatai esetében, a döntést azt a döntéshozó szerv hozza meg nálunk, a kuratórium. Tőlük érkeznek a úgymond a jelöltek is, és akkor a kuratóriumi döntés eredményeként születik meg az, hogy adott évben kik legyenek a díjazottak.
1: Ez a gála rendszerint novemberben zajlik. Miért éppen akkor?
0: Igen, hát egyrészt a egész évet szoktuk ilyenkor bemutatni, tehát hogy mik a kiemelt eseményei annak az évnek, másrészt pedig novemberben van is egy alkotmányos ünnep Lengyelországban, és akkor ahhoz szoktunk még kötődni. Harmadrészt pedig Václav Felcsáknak is a halála október 23-a, és ehhez szoktunk még igazodni, hogy ilyen jeles napok kapcsán ez a novemberi egybe vált időpont.
1: Nóra, mit lehet tudni Václav Felcsákról?
0: Igen, Václav Felcsák a 20. századi magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt alakja. A Poznányi Egyetem történelem szakán tanult, és ott az egyik professzora hívta fel a figyelmét Magyarországra, illetve a magyar nyelvre, és ez irányította a figyelmét gyakorlatilag ránk, és annyira megtetszett ez neki, hogy el is kezdett tanulni magyarul, és nagyon sokszor járt Magyarországon is. A 30-as években részt vett például a Debreceni nyári egyetemen is, illetve később ösztöndíjasként több hónapot is itt töltött, amikor az 5-ös kollégiumban volt a lakrésze, ahol egyébként a halálának 30. évfordulójához kapcsolódóan egy szakmai konferenciát szerveztünk az ELTE-vel közösen.
1: Mennyire ismert a lengyelek körében ő?
0: Biztos, hogy még van munkánk abban is, hogy még ismertebb legyen, de azért nagyon sokan tudják, hogy ki volt az a Václav Felcsák, és milyen jelentős volt az a tevékenység, csak nem életét is adta, hiszen volt, hogy halálra ítélték, amit később életfogytiglani szabadságvesztésre módosítottak, de minden esetre az egészségét is megtépázták azok az utak, amiket a két ország, Magyarország és Lengyelország között megtett, hiszen bár a mai világból már lehet, hogy nehéz elképzelni, de annak idején ugye az információ áramlás, a pénzáramlás az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, mint a mai időkben, és ő annak idején nagyon sok kalandban, úgymond, és fontos kalandban vett részt, hogy különböző parancsokat és információkat a két ország között eljuttasson.
1: Mi motiválta őt leginkább a két ország kapcsolatának elmélyítésében?
0: Egyrészt egy nagyon fontos a hazaszeretet, ugye ő itt is Lengyelországot képviselte, illetve ahogy a magyar történelemben számos más esetben is, ugye a két ország tudott egymásra támaszkodni. És ez egy olyan alap, egy bázis azóta is, és már akkor is, ami miatt a lengyelek, köztük valószínűleg Felcsák is, más szemmel nézett a magyarokra, tehát egy különleges helyet foglalt el a szívébe, és valószínűleg ez egy olyan motiváció volt neki, a hazaszeretet és a magyar emberek szeretete, ami élete végéig egy kiemelt helyre tette ezt az ügyet számára.
1: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsák Alapítvány kommunikációs munkatársával, itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Május végén, május 29-én, hát talán ez az utolsó májusi pénteki nap, a Fonóbudai Zeneházban lesz egy nagy ünnep. Hát azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, ahol a kultúra is igencsak jelentős szerepet kap. Mi fémjelzi ezt a rendezvényt?
1: Igen, hát ez egy nagy rendezvény, amire készülünk május 29-én a Fonóbudai Zeneházban. Rögtön két apropója is van az eseménynek. Egyrészt ugye Magyarország Vén és Soros elnöksége ez év június 30-ával véget ér, és emiatt gondoltuk, hogy egy ilyen zenei rendezvénnyel megemlékezünk, vagy visszatekintünk az elmúlt hónapokra is, és ezért a zenei fellépők, azon túl, hogy az alapítvány korábbi támogatottjai, mindkét fellépőnél a Vén, ez egy kiemelt rész. Ugye az egyik fellépő a Lisztes Jenő, a Cimbalom projektje, aki pedig a David Csernikkel, lengyel hegedűssel valósított meg 2024-ben egy felcseklemezt. Ők fognak most erről a lemezről majd élőben dalokat előadni. A másik fellépő pedig a V4 vonós négyes, ahol ugye elég beszédes a nevük, korábbi támogatottaink ők is, és különböző dalokat fognak előadni. Három országból ugye, és ugye a magyar résztvevő fogja adni ezt a csapatot. A másik apropója magának a rendezvénynek pedig, hogy szerettünk volna visszatekinteni a zenei pályázatainkra, a zenei pályázataink révén megvalósuló projektekre, hiszen 2021 óta írjuk ki ezeket a pályázatokat, tehát már számos lemez, számos koncert az, ami megvalósult, és amelyeknek a fő témája ugye a magyar-lengyel tematika. Azért is különleges még egyébként a rendezvény, mert a harmadik fellépő az pedig a Téka együttes lesz. Ugye ez a népzenei formáció 1976-ban alakult, tehát idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, és egy különleges jubileumi koncerttel veszi ki a részüket ezen a különleges estén.
0: De ha jól tudom, akkor az estét egy magyar-lengyel táncház zárja, amit biztos, hogy nagyon sokan várnak.
1: Igen, hát ezek mindig fantasztikus hangulatú táncházak szoktak lenni, úgyhogy talán a korábbi tapasztalatok alapján most is bátran mondhatom, hogy erre készülünk. Tehát három koncertet követően valóban egy magyar-lengyel táncházhoz fogja biztosítani a zenét Bálázi Bence bandája, és két táncoktatónk is lesz, Józsa Tamás és Nagy Ella személyében, úgyhogy várjuk azokat is, akik már benne vannak ebben a szénában, és már vettek részt, és bírnak néhány ilyen táncot, de azokat is várjuk nagyon sok szeretettel, akik megtapasztalnák, hogy milyen fantasztikus sodró lendülete van egy ilyen táncháznak. Úgyhogy gyakorlatilag este 10 órától a koncertek után elkezdjük a táncházat, és onnantól kezdve csak a hangulat szabhat határt, hogy meddig ropjuk.
0: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogy sikerültek ezek a rendezvények? Mennyire szerették az odalátogatók?
1: Hát szerencsére az érdeklődés is kiemelt, tehát az előzetes jelzések alapján is a legtöbb rendezvényünkre azért nagyon sokan kíváncsiak, és akik már ott vannak egy-egy ilyen rendezvényen, azok pedig mindig nagy többségében azt szokták visszajelezni számunkra, hogy egy nagyon kellemes este volt, nagyon jó együtt lenni azokkal a szakemberekkel, akik tényleg a magyar-lengyel ügyet magukhoz hasonlóan fontosnak érzik. És hát ugye nem csak ilyen zenés rendezvényeken szoktuk ezt érezni, vagy akár a Felcsak gálán, hanem van nekünk egy Felcsak műhely beszélgetés sorozatunk, ami szintén 2021-es az indulása. Ugye a Covid idején volt egy kihívás, hogy tudnánk mégis a kapcsolódásokat, ha máshogy nem is online térben megvalósítani, és akkor először online közvetítések révén kezdődtek ezek a kulturális beszélgetések, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélgetések kulturális témában, akár gazdasági témában. Úgyhogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy van egy mag, akikre számíthatunk, és akik számítanak azokra a programokra, amik mellé állunk.
0: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a további programokhoz is. Hát például a május 29-i Fonóbudai Zeneházban tartott eseményhez, de folytatjuk még a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársával.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra, a vendégem, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Mi az, amire már készültök?
1: Igen, hát ugye közeleg a nyár, és a nyári táborunkra már nagy erőkkel készülünk. Várjuk az iskoláknak a visszajelzését, hogy kik azok, akik tudnak küldeni. Ugye ezek magyar iskolák is, illetve lengyel iskolák is. Idén Sátoraljaújhelyen a nyelvi diáktábor fog megvalósulni. Illetve hát ugye szervezési szempontból, bár a november még messzinek tűnik, de szervezési szempontból már ugye az idei Felcsak gálának a helyszínét is, és a különböző kapcsolódó teendőket is már meg kell kezdeni ahhoz, hogy novemberre tökéletesen összeálljon a rendezvény. Illetve hát ugye, ami nálunk mindig van, a különböző pályázatok kiírása, hamarosan számíthatunk a következő pályázati kiírásra is, tehát várjuk majd a jelentkezéseket, ez a weboldalunkon mindig elérhető, illetve aki feliratkozik a hírlevelünkre, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, az szintén első között értesülhet, amikor nyíltá válik valamely pályázatunk. Általában több pályázat szokott egyszerre nyíltá válni különböző témákban. A már említett osztálykirándulások mellett ösztöndíjakat is szoktunk hirdetni felsőoktatási tanulók számára is, de testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat is szoktunk támogatni, pont azért, hogy a két ország között ilyen szinten is a kapcsolat elmélyüljön, vagy akár új kapcsolatok létesülhessenek. Úgyhogy ezeket a pályázatokat mindenképp érdemes figyelni, és a felületeinken elérhetővé tesszük, és kényelmesen online lehet rájelentkezni.
0: Melyek azok a lengyel városok, amelyekkel testvérvárosi kapcsolódásunk van?
1: Igen, rengeteg partnervárosi kapcsolat már most is ugye élő, és az elmúlt években, évtizedekben is működött. Kiemelném ezek közül például Budapest vagy Pécs testvérvárosi kapcsolatát Krakóval, Miskolc városnak is testvérvárosi szerződése van Katowicével, Szegednek Vucs városával, vagy például Pápa városát is mondhatnám, amely Gorlice városával, vagy például Zalaegerszeg Krosnóval van testvérvárosi kapcsolatban, úgyhogy már most is vannak ilyen kapcsolatok, de a Dvábratánki magyarul két barát elnevezésű pályázatunk révén azt szeretnénk, hogy egyrészt ezeknek a száma még tovább növekedne, illetve hogyha a meglévő kapcsolatok valódi és mély és élő kapcsolatok lennének.
0: Nóra, összességében mi a Václav Felcsák Alapítvány missziója?
1: A fő missziónk az, hogy ezt a magyar-lengyel barátság eszméjét tovább örökítsük, azon fiatalok és mindenki számára, akiknek családilag nincsen kötődése, tehát nincsen lengyel rokon, hogy ne csak történelmi könyveknek néhány mondata jelentse számukra azt, hogy milyen ez a barátság, vagy milyen volt, hanem hogy ez egy élő, ma is megfogható kapcsolat legyen, és hogyha valaki kimegy Lengyelországba, hiszen számos gyönyörű város várja, akár most tavasszal, akár a nyári szünet idején az érdeklődőket, ott megfoghatóan a saját bőrükön tapasztalhassák, hogy mit jelent ez a kapcsolat, és most, hogy már gyakorlatilag idéntől 5 lengyel városba is közvetlenül repülhetünk, gyakorlatilag 1-2 óra alatt elérhetővé váltak ezek a városok. Én arra biztatok mindenkit, hogy valóban a saját bőrén is tapasztalja meg, hogy mi az, amiért mi dolgozunk.
0: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a legközelebbi programhoz, ami ugye május 29-én lesz. Sok sikert kívánok, és hát jó munkát az egész éves eseményekhez.
1: Köszönjük szépen és a lehetőséget, és minden jót kívánok.
0: Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ezer ápoló hiányzik az egészségügyből az új szakminiszter szerint. Feljelentést tesz az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt Magyar Péter. A héten sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 18-a van és hétfő. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt vázolta fel, hogy milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Szintén Facebook oldalán közölte Magyar Péter, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt. Azt írta, hogy a pincében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit, a bejegyzéshez feltöltött videójában. A miniszterelnök arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, amelyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő Ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozza, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, befokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Itthon idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt 25 helyszínen, összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb ország sportünnep létrehozása. Végül az időjárásról. Főként keleten és északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütésre számíthatunk, a szél többfelé élénk marad. Napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A héten egyébként sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javítása, ezért korlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében tart a gázvezeték javítása, a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trollibusz a Kossuth-Lajos tér felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Lezárták mától a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca közötti szakaszon felújítás miatt. Szintén mától zárták le a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt gázvezeték felújítása kezdődött. A 11. kerületben a Neszmi utat mától egyirányosítják a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. a 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár a Gazdagréti tér felé, a Neszmély út megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, jaj, de rohanok pedig nem kell, hiszen még csak hétfő van. Induljon el ez a hét, most éppen eső nélkül, de ha aranyat ér, akkor köszöntsék nagy szeretettel. Remélem, így tettek hétvégén is. Jó lehet, hogy bezavart némi nemüleg a kirándulásokba vagy a sétákba, de meg kell hagyni, nagyon hiányzott már ez a természetnek, és természetesen azért megpróbálok hétfőn rengeteg programmal és érdekes beszélgetésekkel hétindítózni, úgyhogy jó kávézást, jó kutyasétáltatást fülben a klasszikkal, illetve jó felkészítését a csemetéknek, ha nem is tudom, hogy mire. Nekik azért még szeretnék szólni, hogy az évből, illetve a karácsonyig eltelendő 220 nap, azért az sok, szóval azt még át kell vészelni. Sok sikert hozzá, és sok sikert mindazoknak, akik az Alexandra névnek révre hallgatnak. Tessék fogadni a csokoládét, meg a virágot, főleg férfiaktól rendkívül furcsa, legalábbis szerintem, hogy az Alexandra női név, most hogy honnan származik-e, persze, hogy az ókori görögök, de a férfiakat vagy férfiaktól megvédő jelentéssel bír, azért egy pillanat rájunk meg, hogy nem mindegy, hogy férfiakat védenek meg, vagy férfiaktól védik meg például az Alexandrákat. Ha ma elgondolkodtak, akkor mehetünk tovább, illetve megy a nyitány is tovább, és például a reggeli expressben egy színházi produkcióra szeretnénk önöket meghívni a Múzs Színházba, Újbudára, a Szahara című darabra, ami nem a Szaharában, hanem a Szeged környéki tanyavilágban játszódik, ott, ahol most a szárazságot csak nagyon picit enyhítette ez az eső, az élet nehéz, aztán volt ott madárinfluenza is, na akkor játszódik a történet, főszerepen László Gáspárral, de segít még rajta, vagy éppen, hogy nem segít neki Csorba Kata, Kárás Zénó, Balog József, Kállai Ákos, a rendező Cene Zoltán nevét pedig majd megemlíti a szerző, aki vendégünk lesz, Rédei Roland. Aztán jön a gyönyörűség, legalábbis sok gyönyörűség, mert hogy Ács Dominika érkezik ide a stúdióba, junior prima díjas fuvola művész összművészeti alkotó, de hát a legfontosabb apropó, hogy a Fonogram magyar zenei díj kiosztóján az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma, illetve hangfelvétele díjat vitte el, de nem visz, hanem hoz a saját magát, és a Breathing, a lélegzés, lélegzet című darabjáról, lemezéről, nem is tudom, majd jól kiegészít engem. Beszélgetünk Ács Dominikával, aztán 9 óra után a gyerekek viszik a prímet, illetve nekik hozzák a zenét, a verseket, Korhec Imola és a Cimbora együttes. Korhec Imola itt lesz nálunk annak kapcsán, hogy lesz egy igazi, klasszik, antik, régi idők gyermeknapja majd Újpesten, és itt is fölépnek, de ugye pontosan 20 évvel ezelőtt fogant együttes, illetve ötlet mit takar, mit lehet velük együtt énekelni, miért fontos Sebő Ferencre és Csukás Istvánra is emlékezni például velük. Na, ez is kiderült több, és messzebb vezető névnappal nem biztos, hogy terhelem önöket, viszont már most készüljenek föl, hogy játszunk bizony, mert a július 1-én lesz majd a tej világnapja, és ehhez kapcsolódóan nekem sok kérdésem lesz az állati eredetű, egyébként néha növényi eredetű folyadékról is, úgyhogy teljesen, hú, ez milyen rossz volt. Szóval, hogy készüljenek föl egy jó játékra, lesznek kérdéseim, lesz kérdésem, és természetesen nyereménnyel is gazdagodhatnak. De hát a legnagyobb nyeremény, hogy ahogy hátra nézek, süt a nap, tessék erre is fölkészülni, az időjárással pedig ne törődjenek, csak azzal, hogy igazi tavasz van, és Gondmar Károly születésnapján persze egy kis Sába királynő is becsúszik majd, és még más érdekességekkel is szolgálok születésnapos kapcsán, de hát a fontos és a legfontosabb a muzsika, meg a könnyedség és a nyugalom itt a Klasszik Nyitányban május 18-án.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Olyannyira gondolatébresztő lesz, hogy meg kell magyaráznom. Tulajdonképpen a bizalomról szólnak mostantól majd az útravalók, ami különbözik a hittől, de a bizalom nagyon fontos, használjuk, és néha el is használjuk. Azért kell megmagyaráznom, mert arról koldulunk, amikor Patricia Gucci olasz üzletasszony életét szeretném önök elé tárni, nem fogom. Nézzék meg a Gucci ház című filmet, ebben Lady Gaga, akitől mélyen elnézést kérek, alakítja remekül Patricia Gucci-t, aki hát vagy meggyilkolta a férjét, vagy nem, szóval ez is benne van a filmben, és már ha nem bíznak bennem, azért törődjenek bele, hogy ki fogom ejteni a szót, mert nagyon tetszik egyébként, hogy Giacomo Gucci, szóval, hogy borzasztó a neve, és ő alapította ezt a bizonyos üzletházat, nem is Guccio Gucci, na, hát ezért akartam kimondani, Guccio Gucci, és még van három generáció, de mi nem az üzlettel törődünk, hanem a bizalommal. Tehát ez a bizonyos Patricia vagy Patricia Gucci, de hát Amerikában éltek, olasz üzletasszony, aki a Gucci cég megalapítójának unokája, több C betűt nem akarok, azt mondta, hogy a bizalom létfontosságú a két ember közötti kapcsolatban, hiszen anélkül az egyik fél folyamatos aggodalomban él. Békesség és tartós szeretet csak bizalommal teli kapcsolatokban létezhet, és akkor még egyszer mondom, hogy nézzék meg a filmet, vagy olvassanak utána, hogy mi történt a Gucci házban, és úgy értékeljék ezt a bizalomról szóló idézetet, de bízzanak benne, hogy többet most már nem terhelem önöket divattal, C és C betűkkel, kizárólag könnyedséggel és nyugalommal, na meg jó sok programmal és érdekességgel, mert hiszen ez a Nyitány május 18-án, hétfőn reggel.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, Újbudára invitáljuk Önöket a Mú Színházba, egy színházi előadásra csütörtökre. Bár lehet, hogy a darab messzebbre repít minket. A címe Szahara, és a Független Fiatal Drámaírók Háza által szervezett Okuláré tehetséggondozó projekt keretében íródott. Aztán pedig a szerző a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István ösztöndíjában részesült, és így jöhetett létre a délalföldi tanyavilágban játszódó darab. A szerző Rédei Roland, a darab rendezője. Cene Zoltán és László Gáspár életét keresztezi Csorba Kata, Kárász Zénó, Balogh József és Kállai Ákos. Azt mondtam Rédei Rolandra, hogy szerző, de azért...
2: Én leginkább színművész vagyok, és mellette inkább spanyol tanár. Én nem tartom írónak, magam szívesen írok dialógusokat, élvezem is ezt a helyzetet, hál' Istennek pozitív visszajelzéseket kaptam eddig az írásaimról, de hogy semmiképpen nem mondanám azt, hogy én író lennék, hanem olyan ember, aki szívesen foglalkozik azzal, hogy dialógusokban fogalmazza meg a gondolatait. Egyébként a próbaidőszak legeslegelejétől kezdve, sőt, mielőtt még elkezdtük volna a próbaidőszakot, a rendezőnket, Cene Zoltánnal nagyon aktív együttműködésben dolgoztunk, szóval, hogy mikor én már azt gondoltam, hogy készen van a szöveg, akkor még leültünk együtt, és formáltunk rajta, és aztán az olvasó próbák után még formálódott a szöveg tovább, és aztán az egész próba folyamatot én végig kísérhettem, ami ritka adomány egy szövegíró számára, persze minden előadás.

0: más és más, annál is inkább, mert hogy nem blokkokban játsszuk ezt az előadást, nem az történik, hogy egymás után lemegy 10, hanem gyakran 2-3 előadás után eltelnek hónapok, újra előveszük, újra elkezdjük próbálni, esetleg jön egy-két új ötlet, új gondolat, új helyzet, amit használhatunk. Szóval formálódik, de azért az alapok azok biztosak. Valahogy a Szahara, az gondoltam, hogy többféleképpen kötődik. Egyrészt a cselekményhez, másrészt a darabnak a hangulatához. Ez a darab a Szeged környéki tanyavilágban játszódik, a homokhátságon. Olyan figurák jelennek meg ebben a darabban, akik egyszerre nagyon szimpatikusak és emberközeliek, másrésztről szánandók, vagy akár egészen taszítók is tudnak lenni. Ezek a figurák mindenképpen úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy szeretetre vágynak, és arra, hogy szeressék őket. Az ő traumáik, a múltjuk, a lelki sérelmeik, vagy egyszerűen az a közeg, ahonnan érkeztek, nem teszi őket képessé arra, hogy idézőjelben ők szépen vagy megfelelően tudjanak szeretni. Tehát az ő kapcsolataik terheltek, és az ebből fakadó lelki siválság az, ami kicsit a Szahara szóban, a sivatagban visszatükröződik. A fő irányvonal az a 2010-es évek és a madárinfluenzának a közege. Az egyik főszereplő a fiú, aki egy drogrehabilitációt követően dönt úgy, hogy divafarmot indít, pont ebben az időszakban, egy ilyen nagyon terhelt időszakban vág bele ebbe a történetbe. Abszolút együtt állítottuk össze a szereplőgárdát a rendezővel. Nagyon hamar közös nevezőre jutottunk Szene Zoltánnal. Mindenki azonnal igent mondott, és nagyon, nagyon hamar akart ezt a munkát. És aztán az egész gárda nagyon motiváltak voltak, és jó energiákkal érkeztek. Aztán a mi kapcsolatunk a Fiatal Drámaírók Házával, ahonnan kicsit el is indult ez a történet, legalábbis volt egy ilyen rövidebb változat, ami az Okulári projekt keretein belül már bemutatásra került a Fiatal Drámaírók Házának a szervezésében. Szóval, hogy ők is azóta velünk tartanak, követnek minket és segítenek, például a mostani Muszínházas előadás is az ő szervezésükben valósul meg. Elég alapvető vágyak és szükségletek fogalmazódnak meg ebben a darabban. Ilyesmik jutnak eszembe például, hogy a szeretetre való vágyás és mégis ennek kifejezésének a képtelensége. Kicsit általános iskolás önmagamból kiindulva, de nevezzünk mondjuk Petikének egy fiút, akinek nagyon tetszik egy lány az általános iskolába, de nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel, és inkább tépi a lány haját, és állandóan piszkálja és bántja őt csak azért, hogy a megfelelő figyelmet megkapja. Hát valahogy képtelen arra, hogy kifejezze azt, hogy artikulálja azt, amit ő érez. És kicsit ugyanezt történik ezekkel az emberekkel is. Azon keresztül próbálják megfogalmazni a kapcsolataikat, mint amit a múltból hoznak. És ezért a szerelem mellé mindig valahol társul az erőszak, a bántás, a frusztráció, a mellőzöttség érzése. Valahogy a pozitív és a negatív együtt járnak kézenfogva. És emiatt is van egy kicsit olyan sötétebb hangulata a darabnak, de ezt meg megpróbáltuk jó humorral ellenpontozni. Van egy csomó olyan jelenet, ahol azt látjuk, hogy ezek a valójában szerethető és nagyon emberi figurák, egy kis nyelvi humorral megfűszerezve, olyan kicsit már abszurdba hajló vicces helyzetekbe keverednek, amin azért a néző egy picit fel tud oldulni. És azt hiszem, hogy a tragikus szálok is attól tudnak jól működni, hogyha egy picit előtte történik valami oldás, ha egy picit meg tudjuk őket nevettetni, akkor aztán azok a kis szúrások sokkal jobban tudnak hatni. Azt hiszem, pillanatok vannak, amiben lehet kapaszkodni. Nem akarunk semmilyen üzenetet hozni, nem akarjuk azt mondani, hogy happy end lesz, vagy valami. Alapvetően azt hiszem, hogy a darab felütése pessimista. De vannak olyan helyzetek és olyan pontok, amiért azt látjuk, hogy érdemes, hogy küzdeni azért mégis kell. A mi csapatunk például a Szahara produkció csoportja, az is egy független csoport, és hál' Istennek sikerült támogatásokat szereznünk, de hát ami minket leginkább el tudott indítani, az az Örkény István drámaírói ösztöndíjjal járó összeg. Nem tudom azt, hogy mi most a megoldás. Továbbra is vannak csoportok, akik és csapatok függetlenek, akik küzdenek, függetlenek, akik akarnak, hogy valamiféle szerelem és motiváció az, ami lő ki őket előre, ez nyilván ezután is megmarad, aztán reménykedünk abban, hogy több olyan lehetőség lesz, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk egy bemutató után még további előadások megszülethessenek, további játszások mehessenek. Most nekünk szerencsénk volt, éppen egy zárosházi pályázaton nyertünk egy kisebb összeget, ami azt jelenti, hogy a Szaharát, azt tudjuk tovább játszani, de hogy azt tudni kell, hogy alapvetően most már a színházi gondolkodás leginkább valamilyen üzletszerű működést feltételez, hogy úgy kéne előadásokat és darabokat csinálni, hogy az kifizesse önmagát, hogy az eladott jegyekből fönn tudjuk tartani magunkat. Ennek egy ilyen alapvető következménye az, hogy egyre több monodráma van, mert akkor ugye kevesebb színész kell kifizetned. Kellenek olyan emberek, akik mellénk állnak, akik segítenek, kell menni a pályázatokra, jelentkezni, és hogyha éppen nem jön össze valami, akkor megpróbálni valami alternatív megoldást találni arra, hogy igenis tudjunk tovább működni. Hogyha van független és kritikai gondolkodásunk, és szeretnénk valahogy reflektálni a jelenre, szeretnénk megfogalmazni azt az állapotot, amiben létezünk, akkor ebben a függetlenek szerintem nagyon jók, nagyon autentikusak tudnak lenni. A függetleneknek pont az a sajátosságuk, hogy megtehetik azt, hogy egészen szabadon gondolkozzanak és fogalmazzanak meg gondolatokat. És erre szükség van. Most 21-én ugye a Muszinában leszünk, és aztán 24-én és 25-én Szegeden a régi zsinagógában fogjuk játszani ezt az előadást, ez ugyanaz a helyszín, mint ahol a bemutatónk is volt. Július végén a Teáter Fesztiválon is be tudunk megmutatkozni, ez szintén szegedi helyszínnel. Szeptemberre is vannak terveink, úgyhogy valószínű újra elő fogjuk tudni venni, ha nem is sok alkalommal, de egy-két előadás erejéig mindenképpen szeptemberre is ezt az előadást. Közben meg fesztiválokra jelentkezünk, úgyhogy ha van valami lehetőség, akkor mi aktívak vagyunk.
1: És önök is legyenek aktívak csütörtökön, tehát Szahara a Mószínházban, illetve folyamatosan Szahara produkció a közösségi oldalakon. Köszönjük a beszélgetést és a független színházak életének egy kis megismertetését a szerzőnek, színésznek, spanyol tanárnak, a Reggeli Express vendégének, Rédei Rolandnak.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: A Reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában érzelmeket, pici pszichológiát és megoldást a művészettel kínálunk. Kezdjük az érzelmekkel. Egy gyönyörű helyszínen, gyönyörűen fiatalok játszanak majd, de a cím furcsa lehet, beteljesületlen szerelem a C-moll tükrében szerdán este 7-kor a francia intézetben, mondhatni, hogy szokás szerint bemutatkozik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszéke. Az innen szárnyra bocsátott és elengedett fiatalok sora. Négyen érkeznek majd, és ez a bizonyos beteljesületlen szerelem egyáltalán nem véletlen, hiszen két olyan zongora négyes hangzik el, melyek hasonló érzelmi forrásból táplálkoznak. Johannes Brahms műve, a C-moll zongora négyes, szorosan összefonódik a Clara Schumann iránt érzelmével és Robert Schumann halálával. A mű egyik visszatérő eleme a sóhajszerű motívum, melyet sokan Clara nevével és az iránta táplált beteljesületlen szerelemmel állítanak párhuzamba. A másik mű, Foré C-moll zongora négyese, kezdeti változata egy hirtelen felbontott eljegyzés csalódottságában író, mely csak a szerző későbbi átdolgozása után kapta meg mai formáját. Komoly érzelmek, de remek fiatalok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszékének jóvoltából, ők Gellért Dorka, Csósza Anna Cecília, Hagiwara Izumi és Orsovai Hedvig. A helyszín pedig Forénak köszönhetően a francia intézet szerdán este 7-kor. Sokan gondolunk átokként életünk közepére, pedig ez lehet egy jó beszélgetés alapja is szintén szerdán 6 órakor a Hegyvidéki Kulturális Szalomban a Törpe utca 2-es számban lesz megoldás életközepi válságokra, például a tanulás és a személyes fejlődés. Sok-sok önismeret, önkéntesség, az agy működésének megismerése, fókuszban a tanulással, és persze sok-sok segítséggel, Balla Györgyi pszichológussal és Féja Dorottyával, a Momeforma tervezés szakvezetőjével. Ez egyfajta bíztatás, motivációs előadás, és nem maradhat el a végén a falatozás sem a Hegyvidéki Kulturális Szalomban szerdán 6-kor. A narcizmusról manapság sokat beszélünk, pedig lehet, hogy nem nekünk kéne. Csütörtökön 7-kor az Óbudai Társaskörben szakember, szakértő, dr. Bánki György előadását élvezhetik a pszichosorozatban. Van könyve is a témáról, és van Nyírő Gyula díja is a Magyar Pszichiátriai Társaságtól. Persze kultúrával indítunk Narcissosszal, aki a tükörképébe szeretett bele, önök pedig szeressék a beszélgetést. Csütörtökön este 7-kor az Óbudai Társaskörben minden programunkhoz pozitív érzelmeket, segítő gondolatokat és jó szórakozást kívánunk.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javítása, ezért korlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében tart a gázvezeték javítása, a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trollibusz a Kossuth-Lajos tér felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Lezárták mától a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca közötti szakaszon felújítás miatt. Szintén mától zárták le a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt gázvezeték felújítása kezdődött. A 11. kerületben a Neszmi utat mától egyirányosítják a Balatoni úttal a Menyecske utcáig, vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár a Gazdagréti tér felé, a Neszmély út megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy május 18-án, legyen ez egy hétindító, és szóljon az egész hét, sőt, még egész sokáig a legfontosabb, az életünk elején legfontosabb dologról, a tejről, de nem biztos, hogy az anyatejről. Kicsikét körbeírtam, de június 1-e az biztos, hogy a tej világnapja. És ahogy közeledünk ehhez a fontos időponthoz, minden nap érdekes és izgalmas információkat osztunk meg hallgatóinkkal, és közben azért egy játékra is invitálunk mindenkit a tejtermék tanács jó voltából. Jöjjön az érdekesség. Szerintem gondolták, hogy a tej az egyik legkorábban hasznosított élelmiszer az emberiség történetében. Az azonban már matematikusok számára is nehéz, hogy a neolitikus forradalom idején, ami 9000-7000 évvel ezelőtt volt, az emberek elkezdték háziasítani a tejelő állatokat, szarvas, marha, jó, kecske. Először a Közel-Keleten, aztán Európában, és végül Dél-Ázsiában is elterjedt ez a gyakorlat. Az állatok húsának fogyasztása mellett a tej és tejtermékek is fontos táplálék forrássá váltak. A régészeti leletek például a tejzsírok nyomai az edények falán azt bizonyítják, hogy a tej feldolgozás már az időszámításunk előtti 7. évezredben jelen volt, különösen Észak-Nyugat-Anatóliában, Törökország környéke, és Közép-Európában, vagyis hogy nálunk. És akkor jöjjön a játék, figyelem, melyik a legelterjedtebb tejet adó szarvas marha fajta, mondok hármat, tessék a helyest kiválasztani, nem azért helyes, mert aranyos és foltos, hanem mert a legelterjedtebb. Egyes az Angus marha, kettes a Holstein Fries, hármas a fehér kék belga. Nos, hogyha tudják a választ, és szerencsések is, akkor a tejterméktanács jó voltából egy ajándék csomag boldog tulajdonosai, és szerintem fogyasztói is lehetnek, ha este 7-ig válaszolnak a játék kukacklasszikradio.hu e-mail címen, tehát vagy az Angus marha, vagy a Holstein Fries, vagy a fehér kék belga a legelterjedtebb tejet ad. Ami először eszükbe jut, szerintem az lesz a helyes válasz. Sőt, mivel azt mondtam, hogy június 1-én lesz majd a tej világnapja, ahogy közeledünk hozzá, azért akad a második hétvégén egy fődíjunk is, nem is akármi, egy két fő részére szóló wellness hétvége fél panzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jó voltából. Érdekes és érdemes tehát velünk játszani, és gyúrni vagy izgulni talán a fődíjért, de ma csak a legelterjedtebb tejet adó szarvasmarha fajtára vagyunk kíváncsiak. Mondom én, hogy csak, de ez egy jó játék lesz, és rendkívül fontos a tejjel való foglalatosság, és nehogy félreértsék, hogyha azt mondom, hogy a tej élet, erő, egészség, én az a korosztály vagyok, amely ebben az úgymond marketing szellemben nőtt föl, de semmiféle marketing nem kapcsolódik a mai érdekességekhez, amit találtam itt gyorsan. Elnézést, hogy a keresztnevekkel dobálózom, de a helyszínekkel is dobálózhatnék. Tehát erdélyi magyar íróról, írókról, illetve költőről beszélünk, amikor azt mondom, hogy 1928-ban ezen a napon született egyrészt Domokos Géza erdélyi magyar író, másrészt pedig, és figyeljenek a dátumra, ami véletlenül május 18-a, 1933. május 18-án született egy Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő, drámaíró, ő pedig Páskándi Géza. Elnézést minden Gézától, de a két író nagyság és Páskándi személyében költő nagyság rendkívül fontos, hogy így is megérkezzen a mi tudatunkba, és olvassunk Domokos Gézát, illetve Páskándi Gézát, a két másik jó pofa és jó madár születésnaposról, Laszkvi Jánosról és Grecsó Krisztiánról. Hát szerintem majd később fogok egy picit megemlékezni. Kortyoljanak a tejből, ami nagyon fontos, és játszanak velünk, még elismétlem a kérdéseinket, este 7-ig van idejük válaszolni. Most azonban kötelezően zenehallgatás könnyedén és nyugodtan.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Nyitány május 18-án, nem sokára érkeznek majd a hírek, utána pedig gyönyörűen beszélgetünk egy jó gyönyörűt. Itt lesz majd Ács Dominika, gratulálunk neki a Fonogram magyar zenei díjhoz is, meg az új lemezről is beszélgetünk, meg arról, hogy mi vár rá a jövőben, és persze játszunk is majd a Tej világnapjához kapcsolódóan, de a lényeg, hogy zenélünk sokat itt a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy-két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Az amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Lengyelországba, majd Ausztriába utazik a héten Magyar Péter miniszterelnök a gazdasági és energetikai miniszterrel. Változékony, de egyre melegebb idő jön, záporok már csak elszórtan lehetnek. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Ellenkező esetre az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeült tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokkád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről odatartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Izraeli légi csapásban megölték Libanonban az Iszlám Dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét és annak lányát. Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légi csapásokat Libanon déli és keleti részén. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László, tárcavezető a Facebook oldalán. Hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter miniszterelnök a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelie pénteken befejeződik. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri, valamint a nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Végül az időjárásról. A középső és keleti tájakon borult esős az idő. Napközben északon északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és torlódása is számítani kell. Tart a baleseti helyszínen és a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. A 80-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Kiskörúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
6: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 18-án, ez itt a nyitány gyönyörűségekkel, mert nem sokára majd érkezik hozzánk Ács Dominika, és beszélgethetünk vele. Egyrészt egy koncert, másrészt egy lemez, harmadrészt egy díj, negyedrészt a Csak úgy kapcsán, de nagyon fontos, hogy fölhívja a figyelmüket arra, hogy június 1-e a tej világnapja, és ehhez közeledve minden nap jókat lehet velünk játszani, úgyhogy szerintem este hétig lesz majd idejük kitalálni a következő kérdésemre a helyes választ. Melyik a legelterjedtebb tejet adó szarvas marha fajta? Most törhetik a fejüket, de szerintem abszolút eszükbe jut, ha nem a húsukra, ha az eszükre gondolnak, tehát hogy egyes az Angus marha lehet a legelterjedtebb, kettes a Holstein Fries, hármas a fehér kék belga, amelyik azonnal eszükbe jut, és helyesnek találják, vagy utána néztek, és helyesnek találják, azt küldjék be nekünk, mármint a nevet, vagy a hozzátartozó A, B, C, esetleg 1, 2, 3-as számot, és a játékban résztvevő hallgatók között kisorsolunk egy ajándékcsomagot a Tejterméktanács jóvoltából, mert hogy ő az, ami a szorgalmazza, hogy törődjünk ezzel a rendkívül fontos folyadékkal. Tehát este hétig tessék válaszolni, a cím játék@klasszikradio.hu, és hogy fokozzam az izgalmakat, természetesen lesz fő nyereményünk is. Nem véletlenül mondtam, hogy június 1-én van a tej világnapja, ahhoz közeledve a második hét végén egy fődíjat is kisorsolunk, ami két fő részére szóló wellness hétvége fél panzióval a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jó voltából, tehát egy jó, nem kell az tükének lenni, hogy elmehessenek a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotelbe, csak válaszoljanak arra, hogy melyik a legelterjedtebb szarvas marha fajta, amelyik ráadásul tejet is ad. Meg önöknek sok-sok információt, meg önöknek sok-sok könnyedséget és nyugalmat. Erre tudom a választ, mert ez a klasszik nyitány, úgyhogy nem sokára visszatérünk majd Ács Dominikával.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És itt rögtön teljesítem a kötelességemet, mert elmondom, hogy szerdára invitálunk mindenkit a BMC Opus Jazz Klubba. Az időpont este 8 óra lesz, és akkor innentől meg nem lesz kötelező, amit mondok, mert már megígértem, hogy gyönyörűség érkezik a stúdióba, úgyhogy Dominika ezt most fogadd el. Ás Dominikát köszöntöm nagyon nagy szeretettel a gyönyörű ruhájában, amit majd talán Spotify-on ilyen képként láthatnak. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, nincs oda beköszönő.
1: Egyrészt megérdemled, mert már régen április elején kellett volna gratulálni a Fonogram díjhoz. Mi ennek a pontos titulusa? Az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma vagy hangfelvétele, és ezt vitted el, vagy kaptad meg.
2: Pontosan, köszönöm, hogy elmondtad helyetted, mert ezt nekem is nehéz megjegyezni.
1: Ez egy hivatalos dolog.
2: Így van.
1: És ennek örülhetünk, illetve annak örülhetünk, hogy nem véletlen, hogy itt a klasszikon vagy, azért mindig szoktam gondolkodni, hogy kiket csempész, de te alapvetően egy klasszikus fuvolás lány vagy.
2: Ez így van, igen,
1: ugye
2: igen.
1: Ezt végezted.
2: Abszolút, igen, igen, végigjártam a szamár létrát, ha fogalmazhatok így.
1: És most is egyébként itt van a hangszered nálad, ami tényleg egy ilyen kincs nálad, nálatok?
2: Hát abszolút, tényleg az embernek ez olyan, mint hogyha lenne még egy keze, vagy a szárnyai, hogy nem tudom, meg hát tényleg hozzátartozik nagyon szorosan az életemhez, tehát az ember annyira felfokozott életet él, hogy mondjuk most lehet, hogy 8-kor itt ülünk, de közben mire estére hazaérek, addigra nekem még gyakorolnom kell, még a tanítványaimmal kell foglalkozni, úgyhogy természetes, hogy ezekben a folyamatokban a hangszer egyébként a része az életemnek ténylegesen, mint hogyha egy állandó eszközként van jelen velem.
1: Ha beütlek a keresőbe, akkor a harmadik, negyedik szó az a jazz, ami hozzád kapcsolódik, vagy kapcsolódtatnak hozzád, ugyanakkor meg klasszikusból indultunk, old fel az ellentétet, hogy ez ugyanaz, mondd ki, hogy a zene az gyönyörű úgy, ahogy van, nem kellenek határok és ilyesmi, gondolom én.
2: Ez abszolút így van, igen, igen, hiszen tehát azért jazzistának nem merném magam mondani. Azt gondolom, hogy nincsen meg hozzá egyébként a megfelelő tudásom. Az improvizációban eléggé elmélyültem az elmúlt években, és közben ugye az alkotóművészetben is nagyon intenzíven jelen vagyok, úgyhogy igen, egy kicsit talán ilyen műfajok nélkül gondolkodom. Azt gondolom, hogy most már megmerem tenni azt a lépést az elmúlt egy-két évben, hogy ezeket a műfaji határokat egy picit feloldom, mert azt látom, hogy ez működik, és nekem így teljes az életem. És valójában gyerekkorom óta így volt teljes, hogy összművészetben nőttem fel, hogy ez mit is jelent. Igazából csak annyit, hogy mindent, amit szerettem, azt habzsoltam, és azt csináltam a mozgástól elkezdve a színházon keresztül, és az én személyemnek mindegyik ilyen művészeti ág nagyon-nagyon szorosan a része, és ezt nem szeretném magamtól megvonni, és nem szerettem volna beskatujázni magam, és nyilván kemény munkát fektettem abba, hogy a klasszikus vola művészként ki tudjak teljesedni, hogy ott végigjárjam azt a nem csak a szakmai utat, hanem az iskolázottságot. Ugyanakkor ezt egy kicsit azért feszegetni is szerettem volna, úgyhogy biztosan az album is, ami megszületett, ez az első ugye dalszerzői albumom, emiatt is, tehát ennek a határfeszegetésnek ez lett aztán a következménye.
1: A beszélgetés előtt nem tudtam, hogy most a fuvolára vonatkozik ez a breathing, vagy jogázni fogunk. Itt most ez hogy jött nálad?
2: Hát alapvetően ez a breathing, mint lélegzés, hát egyfelől ugye a szakmámnak az egyik legközpontibb része, tehát ez alapvető, hogy az ember ezzel foglalkozik, de igazából semmi köze az albumnak nem volt ehhez. Ez egy tulajdonképpen inkább egy ilyen pszichológiai terápiás útnak a folyamata volt, ami alapján megszületett ez a cím is bennem, mint lélegzés. Egy nagyon komoly lélegzés terápián vettem részt, ami egyébként nem csupán lélegzésből állt, hanem klasszikus sématerápia, pszichológussal való beszélgetés, és ez tényleg nagyon fontos lépése volt az önismereti utamnak, egyfajta gyógyulásnak, bizonyos dolgoknak a feldolgozásának, és tulajdonképpen akkor ezeket a történeteket tényleg szó szerint ott kilélegeztem, és ez a fajta légzés, ez nagyon is az életemnek a részévé vált, hiszen zenészként egyébként nem könnyű megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy az ember két lábbal a földön álljon, közben pedig nyilván a színpadon pedig repülni kell, és óriási adrenalin van, úgyhogy szeretném ezt az egyensúlyt megtalálni. Úgyhogy emiatt is egy picit egyébként a cím ilyen módon lehet egy picit olyan ellentétes jelentésű, mert az ember talán azt gondolná, hogy ez egy ilyen nyugodt vagy meditatív típusú lemez, de egyébként egyáltalán nem, mert pont hogy azt szerettem volna megmutatni, hogy a légzésnek mennyi formája van, hogy ezek a történetek mennyire szélsőségesek és változatosak, úgyhogy igazából ez egy-egy lélegzés történet mindegyik dal, egy-egy portré, vagy egy kis esemény, egy szemmelvény az életemből, amit nem szerettem volna nem megörökíteni.
1: Amikor nem rád nézek, akkor egyrészt az borzasztó. Másrészt keresem, hogy vagy Olá Krisztián, vagy Födő Sándor nevét mondjam először, kit ne sértsek, meg nyilván nem lesz sértődés. Ők hogy álltak melletted, ülnek melletted majd szerdán, mi az ő szerepük ebben? És Edgár is jól meglegyen, a te menedzsered vagy producered is meglegyen elégedve.
2: Igen, tehát az albumhoz a legszorosabban Födő Sándor kapcsolódik közülük. Hát Sanyit, amikor megismertem, ő teljesen evidens lett, hogy ő az alappillére igazából ennek a felállásnak. Amikor megírtam a dalokat, akkor tudtam, hogy azért ez szólóalbumként nem tud működni, mert azt nem éreztem, hogy csak egymagam le szeretnék ülni a zongorához és énekelni, hanem ennél valami dinamikusabbat szerettem volna, és annyi így az életembe csöppent, és onnantól kezdve ez egyértelmű volt, hogy ott szeretném. És ugye ezt fontos hozzátenni, hogy Szebényi Dániel az, akivel együtt játszunk egyébként a lemezen, és hát tényleg egy fantasztikus munka volt ezzel a trióval megcsinálni ezt a lemezt, és egy életre szóló élmény, és ugye magát a Fonogram díjat is az egész lemez kapta önmagában. Hát Olá Krisztián pedig, hát azt hiszem, hogy itt sokat beszélgettünk már róla, és vele együtt közösen is. Most már évek óta nagyon-nagyon meghatározó része a pályámnak, a koncertjeimnek, az, amilyen utat mi bejártunk együtt, az tényleg egészen csodálatos, és azt gondolom, hogy ott is tényleg az első pillanatban, amikor mi beszélgettünk egymással, egyértelmű volt, hogy nekünk dolgoznunk kell együtt, és sok-sok bemutató, sok-sok nagy projekt övezi most már a múltunkat, ami tényleg most már jó néhány év.
1: Ki nem mond? Úgysem hisszük el.
2: Igen, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen szépen, ilyen hosszú távon tudtunk mi, és tudunk is együtt dolgozni, és egyébként most ez a második koncertünk, amikor ebbe a lemezbe is bekapcsolódik ő, és ez egy nagyon új kihívás egyébként nekünk is, hogy ugye ennek a projektnek, ennek a produkciónak én vagyok a vezetője, ez azért nem teljesen, tehát itt van egy hierarchia, és hát Krisztiánnak a személye, az pedig tökéletesen ebbe belesimul, és egy nagyon-nagyon új dinamikát is hoz, úgyhogy nekem mindig nagyon izgalmas látni, hogy a muzsikusaim hogyan tudnak egymással együttműködni, és milyen új energiákat visznek bele a koncertbe.
1: Most megint nem rád nézek, mert itt próbálok a csúnya kérdés előtt a te közösségi oldaladon remek és sok fényképpen rólad gazdagodni. Na szóval a skatujád. Ez egy szórakoztató zenei díjat kapott album. Valahogy behoztam a jazzt, beszéltünk a klasszikusról. Tárom szét a kezemet, hogy a rádióhallgatók ne élvezhessék. Hova zárjunk be téged? Hova lehet bezárni téged? Mikor vegyünk le? Melyik setlist az, ami legyen dominikás?
2: Azt gondolom, hogy ez az album egyébként, ha legjobban meg szeretném fogalmazni, akkor ez egy ilyen art pop és jazznek a határműfaja. Hogyha én csináltam volna a Fonogram díjat, vagy én adhatnám ezt a Fonogram díjat magamnak, akkor ez valószínűleg valamilyen art pop, de nyilván ezt a szót talán nem is annyira használjuk itthon, ezért a szórakoztató
1: pedig,
2: zene.
1: Pedig jó.
2: És remélem, hogy egyébként tényleg szórakoztat ez a zene, és ha nem is szórakoztat feltétlenül így a klasszikus hangvételben, és nem egy egyértelműen pop album, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez az album nagyon sokakat megérinthet, és bennem nem volt ez egyébként cél, amikor írtam. Tehát én tényleg egy nagyon-nagyon autentikus módon ültem a zongoránál, és egyszerűen csak írtam ki magamból ezeket a dalokat, és a műfaj az pedig jött. Tehát ez egy abszolút utólagos dolog, hogy ezt valahova be kell kategorizálni, de csupán ilyen zeneipari standardek miatt, tehát ezt én nem szerettem volna ezt előre meghatározni. Hogyha ez egy klasszikus dalciklus lett volna, akkor annak mondanám, de nem az, tehát ez abszolút kilép a klasszikus keretek közül. De jazznek sem tudom egyértelműen mondani.
1: Viszont a helyszín, az Opus Jazz Klub azért valamennyire kötelez, ilyenkor elhajolsz egy picikét? Húz a szíved arra, nem?
2: Nem, alapvetően egyébként nem változtatunk ilyen módon a struktúrán, és rengeteg improvizáció van benne, tehát ilyen módon nagyon tud kapcsolódni a jazzhez, illetve most ezen a koncerten, miután ez két fél időből fog állni, így még plusz számokat is beemelünk a repertoárból, amik viszont jobban kapcsolódnak akár a jazzhez is. Viszont ugye azért a helynek a szelleme az nagyon meghatározza, tehát az ember automatikusan elkezd egy picit idomulni ahhoz, ahol játszik. Úgyhogy az Opus ilyen szempontból számomra egy nagyon-nagyon kedves hely.
1: Azt nem is mondom, hogy lehet, hogy még a Kurták bácsi is lenéz onnan fölülről, mert ő ugye a BMC mindenese és lakója. Egy pici szünetet tartunk, de csak azért, ugye, hogy utána föltehessek még érdekesebb kérdéseket, amik teljesen félrevisznek, úgyhogy pici színház lesz majd benne, egy pici jövő lesz majd benne. A múlt héten George Lucasnak volt a születésnapja, és azt hiszi mindenki, hogy csak itt a Csillagok háborújával kell foglalkozni, de azért John Williamsnek sokkal szerteágazóbb a repertoárja, úgyhogy egy pici részlet, de tényleg csak pici tőle most, és aztán Ács Dominikához térünk vissza, egyrészt mert megérdemli, másrészt meg szerdán este a BMC-ben lesz lemezbemutató koncert, hívjuk így ezeket.
2: Mondhatjuk így is.
1: Köszönöm szépen.

0: Klasszik Rádió 92, 1 május 18-án délelőtt itt a Klasszik Nyitányban szerencsém van, mert Ács Dominika az én vendégem. Annak kapcsán, hogy majd szerdán leszel a BMC-ben, az Opus Jazz Klubban, de ott nem vendég leszel, hanem előadó Födő Sándorral és Olá Krisztiánnal természetesen, mert hogy ugye díjat kapott, tessék végighallgatni a Spotify-on a beszélgetés első részét, a fonogramon erről a bizonyos díjról, de hogy mennyire kísérletező vagy, és hogy mennyire szeretsz, nem tudom, hogy feszegetni határokat, vagy te vagy ennyire szerteágazó, egy pici színház belefér, mert amikor utánad néz az ember, akkor találott bizony színházi darabokat, abszolút, amiben közreműködtél, amihez adtad magad.
1: Igen, ugye? Igen.
0: Mondjuk a Vérnásztól induljunk itt ki, az a leginkább te, nem?
1: Hát igen, az egy nagyon régi munka.
0: Bocsánat, akkor lehettél óvodás.
1: Igen, tehát, hogy nagyon érdekes egyébként az én életem, hogy én nagyon pici faluból származom egyébként, és mégis így a jó sorsom az valahogyan azokhoz az emberekhez vezérelt, akikkel nagyon is egy hullámhosszon voltunk. És valóban, ahogyan mondod egyébként, ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy alapvetően engem nem a határ feszegetés az, ami érdekel, tehát nem, egyáltalán nem egy ilyen provokáció van bennem, hanem valóban a személyem meg a kíváncsiságom az annyira, de annyira nagy, és élénk, és olyan eleven ember vagyok, hogy nagyon érdekel igazából minden, ami művészettel foglalkozik, vagy ami emberrel foglalkozik, emberi érzésekkel, történetekkel. És hát így adódott, hogy ugye egyfelől a konzervatóriumban a legcsodálatosabb kezekbe kerültem Horgas Eszter által, és ő az, aki azért bevezetett engem ebbe az művészeti, színházi világba is. Ott megismertem az ő öcsét, Horgas Ádámot, aki számomra egy nagyon-nagyon meghatározó személyé vált, és nagyon sokat tanultam tőle. Ott voltam, ahogyan rendez, ugye velünk is dolgozott különböző formátumokban. És aztán az Ádámmal való munkánk igazából az aztán úgy indult, hogy Ádám felkért, hogy ebben a Magyar Színházban, a Vérnász című darabban működjek közre egyfajta ilyen, hát zenei szerkesztő, zenei rendező, és igazából mint zeneszerző, ami hozzám akkor egyáltalán nem állt közel, nem is tudtam pontosan, hogy ő mire gondol, és mégis azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulcsmomentum volt az életemben, és egyáltalán bepillantani ebbe a színházi világba, hogy ő aztán tényleg nem ismert határokat, és egyszerűen a teljes képzelő erejét az beletette a színházba, és ez nagyon meghatározó volt aztán a számomra, és emlékszem, amikor a Budapesti Tavaszi Fesztiválon bemutattunk egy performance-ot, For Who Was Not Born, az volt a címe, néhány évvel ezelőtt egy másik trióval, a Connect trióval, amiben két másik lánya vagyok együtt, és Ádám eljött arra az előadásra, és nagyon-nagyon fontos volt nekem, hogy ő ott volt, és hogy mit gondol erről, és hát nagyon fontos a színház szerintem, tehát a színház az egyfelől egy buborék is, hiszen az ember úgy beletehet mindent, amit esetleg nem mer kipróbálni az életben, bárkivé válhat, és valahogyan zenészként is ezt gondolom magamról, hogy bármilyen karaktert felvehetek magamra, amit csak szeretnék, és ezzel az életem sokkal-sokkal gazdagabb.
0: Rendben, ez a fölvenni magadra, most visszatérünk megint a látványra, de még egyszer javaslom, hogy majd nézzék meg a Spotify-on azt a képet, ami készül majd a mi beszélgetésünkhöz. És itt van még, amit nem mertem megkérdezni, mert ugye nem vagyok én ebben képzett, és utána is néztem, de amikor azt is hozzád teszik, hogy énekes, az neked egy jó szerep, az egy jó skill?
1: Most már merem magamról azt mondani, és ebben azért nagy segítség most a fonogram díj is, hogy ez az album jobban szól egyébként az éneklésemről, mint a fuvolázásomról, főleg úgy, hogy klasszikus módon nem fuvolázok, hanem klasszikus fuvoladarab nem hangzik el ezen az albumon. Hát nagyon régóta űzöm ezt, régebben ez csak természetesen jött, és aztán utána egyre inkább képeztem magam, és ez mindig az élete volt a részemnek, de nyilván egy nehéz dolog azt kimondani, ez egy nagy felvállalás, amikor az ember bátorkodik azt mondani, hogy már nem csak énekel, hanem énekes. De azt hiszem, hogy most már merem magamról mondani, főleg úgy, hogy leginkább a saját dalaimat éneklem. Borzasztóan kritikus vagyok magammal, tehát nagyon-nagyon-nagyon zavarnak a pontatlanságok, a hiányosságok, amikor még valamit nem tudok megoldani technikailag, de nagyon igyekszem, hogy minél többet tudjak fejlődni ebben is, és párhuzamos

0: A fuvolával, úgyhogy sokszor érzem azt, hogy egy-egy előadáskor egyébként akár jobban hat az éneklés, ami egy ilyen nagyon kettős érzés, hiszen a fuvolába azért több energiát raktam az egész életembe, tényleg órányi gyakorlások vannak benne per nap, és mégis az énekhang az valahogyan másképp ér el az emberi lélekhez, tehát érzem, hogy a kimondott szó, az énekhang, az annak valami másfajta rezonálása is tud lenni, úgyhogy ezzel viszont szeretnék élni, és azt gondolom, hogyha az ember kapott ehhez valamiféle tehetséget, akkor én úgy gondolom, hogy valahogyan a hitem is ezt mondja, hogy akkor ezt használni kell, és ezzel élni kell, és ezt ebben akkor fejlődni is kell.
1: A fejlődés az tanulást is jelent?
0: Tanulást is, igen. Egyébként Mihaler Mirtilhez jártam az elmúlt években, és ő az, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy ugrást tudott így általam, illetve rajtam így véghez vinni, tehát vele fantasztikus munkát végeztünk. Szerintem az egy nagyon meghatározó folyamat volt, és hát egyébként előtte pedig én párhuzamosan amúgy képeztem magam egyébként klasszikus énekben, és azt mindig tudtam, hogy nem az utam, de egy nagyon jó alapot adott, azt hiszem.
1: A jövőre nézve, most nem tudom, hogy szabad-e nekem ilyen információkat mondani, szóval egy darabig most még koncertezhetsz, mi vár rád az évben, az év végén, nem merek rád nézni.
0: Hát egy óriási, óriási ajándék vár ránk, illetve már most az életünknek a része, a férjemmel együtt, ugye kisbabát várunk.
1: Na, és jó, csak kimondtam.
0: Igen, ez most már azért egyre jó, látványosabb. Hát elképesztően izgalmas ez az időszak. Tehát megtapasztalni nekem azt, hogy milyen egy testben két életet hordozni, az azt hiszem, hogy egy nő számára a legérdekesebb és izgalmasabb állapot, ami rengeteg-rengeteg változással jár, és hát elképesztően várjuk ennek a kisbabának az érkezését, és nagyon várom azt is egyébként így a muzsikus oldalról nézve, hogy ez majd milyen alkotói energiákat hoz, és már most hoz. Úgyhogy alapvetően egyébként én nagyon-nagyon vágyom erre a szabadságra, amit ez a kisbaba fog hozni. Azt gondolom, hogy olyan lépéseket tudok meghozni az ő érkezésével, amiket talán ideig nem mertem. Tehát tényleg kilépni az intézményes keretek közül, újra gondolni azt, hogy az életemben mi a fontos, mennyi időt szeretnék bizonyos szakmai területekre koncentrálni, hiszen ez most egy nagyon beszűkült idő lesz, hiszen a kisbabánkkal leszünk nagyon sokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy szeretném ezt az időmet nagyon-nagyon egy ilyen eszenciálni, hogyha fogalmazhatok így.
1: Igen, csak azért vontam fel a szemöldökömet, mert nyitottságról beszélsz, hogy megnyíltak a kapuk, ugyanaz idő bezárul, ezt így még nem hallottam.
0: Hogy... Valahogyan én nagyon pozitívan állok egyébként ahhoz, egyébként ez a gyermekes léthez, hogy az milyen lesz. Azt gondolom, hogyha egy nő ezt meg tudja élni jól és hálával, akkor ez nagyon sok új kaput és nagyon sok új erőt tud adni neki. Legalábbis most már ezt élem meg. És igen, ahogyan mondtad, és ugye hát még június végéig még bőven dolgozom, tanítok is, illetve koncertezem. A júliust azt már próbáltuk egy picit csendesebbre, és aztán ugye augusztusra várjuk a kisbabánkat. És egyébként már az évadnak, illetve az évnek a második felén már vannak elvállalt koncertjeim, úgyhogy bízom benne, hogy ezeket a férjem segítségével együtt még azért sikerül megoldani.
1: Jó, nem fogod kikerülni, hogy beszélj egy picit a férjedről, ami emberi kapcsolat és szakmai, hogy kell ezt elképzelni?
0: Ez abszolút egyébként egy szakmai kapcsolatként indult, úgy mondva, hogy egy próba folyamat által ismerkedtünk meg, de egyébként egyáltalán nem volt a szakmánk ennek a központja, ami nekem egy kicsit furcsa is volt eleinte. Ez nagyon-nagyon az emberi oldalunkra fókuszált, és egy teljesen egyértelmű megérkezésérzés volt az, hogy ő az életembe lépett, és hát nem, tényleg nem tudnék nála jobb, és alkalmasabb, és csodálatosabb embert elképzelni arra a hatalmas feladatra, hogy az ember egy életen keresztül hűséges legyen egy kapcsolathoz, egy emberhez. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi mind a ketten ezt nagyon komolyan vesszük, és nagyon sok energiát fektetünk ebbe, és tényleg azt éljük meg, hogy ez a kisbaba is, aki érkezik az életünkbe, ő a házasságunknak a gyümölcse. Úgyhogy hát Krisztófnak a személye abszolút nekem, tehát ő felemel, megtart, támogat, És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz elénk az élet a következő években, és ebben egyébként sok-sok szakmai dolog van most már, tehát ez aztán szépen beleépült az életünkbe olyan természetesen, hogy mi egyébként, amikor együtt zenélünk, akkor mit zenélünk együtt, akkor hogyan, milyen műfajt, ugye klasszikus hegedűművész, és hát rengeteg műfajban játszik egyébként ő is, úgyhogy egy borzasztóan nyitott ember a világra, nagyon sok ember veszi körül, sok emberrel dolgozik együtt, úgyhogy valahogyan aztán mi is így keressük a saját közös utunkat, nem csak a házasságban, hanem a szakmában is.
1: Én meg közben itt pöttyögöm be állandóan a levedet, de mindig ez a gyönyörű piros ruhás, még az észtországi koncertek kapcsán kép jön elő, szerintem ez passzol a legjobban hozzád, és most fölmerem tenni a kérdést, én nekem ez a vesző paripám, oktatás, edukáció, ilyen fiatalon, hogy gondolod, miért gondolod, hogy kell, és átadsz, vagy haladsz együtt a fiatalokkal, hogy kell elképzelni?
0: Hát azért most már egy jó 10 év van egyébként benne. Akár hogyan is, most már sok-sok órát tudok magam mögött, hogy gyerekekkel foglalkozom. Hát nekem nagyon fontosak a gyerekek, tehát én nagyon hiszek igazából a következő generációban, nagyon hiszek ezekben a pici emberi lényekben, akik ott vannak egy nagyon tiszta és friss lélekkel, amivel szerintem egy tanárnak nagyon-nagyon dolga foglalkozni. Egyébként zenét tanítani egy borzasztóan intim feladat, hiszen az ember ott van egy órán keresztül egy másik kisgyerekkel, és kevés olyan idő van, amikor egy másik felnőtt társaságában tölti ezt el. Tehát itt azért tényleg kialakulhatnak olyan komoly beszélgetések, nagyon-nagyon nyitottak a gyerekek általában felém elmondani olyan dolgokat, ami őket esetleg zavarja, vagy nyomasztja, akár egészen picikorban is. És erre tudunk eszközöket találni a zenével, tehát ebben ez a csodálatos, hogy a zene az nagyon sok mindent tud oldani. És hát nagyon fontos átadni a tudást, tehát az, hogy a gyerekekre figyeljenek, hogy 100%-os jelenlétet adjak tanárként, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, és egyébként nagyon nehéz feladat. Tehát azt gondolom, hogy pedagógusként, tanárként ez, mint ahogyan mindenben szerintem az életben ez a legnehezebb most jelen lenni, és tényleg csak a másikra figyelni 100%-os koncentrációval, és ez rengeteg energia, és borzasztóan fárasztó, de azt gondolom, hogy megéri, és amikor látszik, hogy egy gyerek fejlődik, nem csak a zenében, hanem emberileg, akkor célba ért valahogyan ez a küldetés.
1: Szépen mondod el, hogy borzasztó, de nem sokára azért, én már azért izgulok, hogy fotózkodhatunk egyet természetesen. Neked kell még készülni? Szerda este 8 óra BMC, neked erre még kell gyúrni, trenírozni magad?
0: Hát már most nagyon izgatott vagyok, igen, természetesen, de egyébként most már azt tapasztalom, hogy az a legnehezebb, hogy ezekben a nagyon intenzív és sűrű napokban megtalálni azokat a pici-pici időket, amikor tudok erre készülni. Ez most egy izgalmas kihívás, amiatt is, amit mondtam, hogy most két fél időben játsszuk, tehát a lemeznek az eredeti struktúráját egy picit megmondjuk, viszont ez most nagyon-nagyon izgat, hogy akkor ez most hogyan lesz, és hogy hogyan fog működni. Úgyhogy most az elkövetkező két napban, ami még előttem van, erre fogok teljes mértékben koncentrálni a számtalan több teendőm közben, meg ilyen kis busznyi utazások közben, hogy akkor ezt hogyan tudom újra strukturálni, és vajon mit hoz ez az opuszos koncert, ami valami újat, valami frissességet tud adni a közönség számára és a számunkra is.
1: Én akkor most kívánok neked minden jót, Cseri Kristófnak, hát vigyázzon rád, neki most ez a legfontosabb feladata, jó? Úgyhogy számára most nem a művészi lét, hanem az apa és a fér lét a legfontosabb létezik. Van neked mottód meghatározóan, nem csak művészileg, hanem dominikailag?
0: Hát valahogyan azt gondolom, hogy talán ez az önazonosság. Ezt egyébként a tanárnőmtől, Horgas Esztertől tanultam, ezt a kreatív önazonosságot, ami egy nagyon fontos kifejezés szerintem, hogy az ember kreatívan tudja élni a mindennapjait is, akkor is, hogyha színpadon van, és akkor is, hogyha nincsen. Az, hogy az ember tudjon határokat szabni, tudjon igent mondani a saját döntéseire, saját érzéseire, felvállalja magát, az azt hiszem, hogy nagyon sok gyógyulás, meg nagyon sok jó dolgot tud hozni a mindennapokban és a társadalomban is.
1: Amire ráfér ez, és te is ráférsz a társadalomra, a mosolyoddal, a csicsergéseddel együtt, meg természetesen a koncerttel együtt, ami szerda este BMC 20 óra, Opus Jazz, ezek külön rész? Vagy ezek...
0: Hát igazából ott egy épületben van, úgyhogy könnyű megtalálni, nem lehet eltéveszteni.
1: Téged meg pláne nem lehet, milyen ruhában leszel, és anyukám mondta, hogy ne kérdezzek ilyeneket. Milyen? Számít.
0: Egyébként már kinéztem magamnak most egy ilyen gyümölcsös, papajás és mangós ruhát, úgyhogy úgyhogy ezzel is számolni kell, igen.
1: Jó, Ács Dominika, nagyon-nagyon szépen köszönöm, utólag is gratulálunk, de hát mindig rád fér, és természetesen a jövőre nézés pedig sok egészséget kívánunk, maradjunk ennyiben.
0: Jó, nagyon
1: szépen köszönöm. Én izgulok a fotózkodásért, és a beszélgetés visszahallgatható Spotify-on, mondja a Boomer bácsi, de Ács Dominikának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ja, és a lemez elérés 21. század van mindenhol, minden platformon.
0: Így van, minden platformon elérhető.
1: Hogy Edgárnál, hogy engem rúgjon. Nagyon szépen köszönöm, és egy ezzel a kacagással kell, hogy elbúcsúzunk egymástól. Még egyszer jó egészséget.
0: Köszönöm.

0: Klasszik Rádió 92, egy május 18-án, és már jó előre szólunk egy remek koncertről. Május 29-én este 8-kor az Egyetemi Templomba invitáljuk Önöket, illetve egészen pontosan a Haydalom Egyházzenei koncertek sorozatában élvezhetnek majd egy darabot, és az, amit én elmondok, sokkal összeszedettebben utolérhető és olvasható a haydalom.com oldalán, de hát május 29-én először, és május 31-én egyébként is a Cserriba és az olasz-lengyel Cartierjére szerzők ismert és eddig elfeledett művei, valamint Haydn különleges a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül majd. A Haydalom egyházzenei koncertekről beszélünk, tehát Cartierjére és Riba Stabat Matere május 29-én az Egyetemi Templomban, aztán május 31-én délután 4-kor ugyanezen a helyszínen lesz ez a bizonyos Haydn a megváltó hét utolsó szava a kereszt fán. Ez az 1787-es fortepiano változat Somlai Petrával, illetve Berec Andrással, aki részleteket olvas föl Pázmány Péter Krisztusnak hét szavairól, melyet a keresztfán mondott című művéből. De vissza május 29-ére a zenei ritkaságokra. Antonio Casimir Cartierjéri olasz-lengyel komponista fiatalon mindössze 35 évesen hunyt el, de pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát ötvözte a liturgikus műfajokkal. Purificazione di Maria Vergine című oratóriuma újkori magyarországi bemutatóként szólal majd meg, és több mint másfél ezer művel itt lesz még Riba is, és az egyik legnagyobb dimenziójú a fájdalmas anyáról írt hangszínbeli és érzelmi árnyalatokban gazdag oratóriuma csendül föl. A világhírű Helsinki barokk zenekarhoztásról majd a Purcell kórus, illetve kiváló nemzetközi szólisták még egyszer a haydalom.com weboldalon érhető el. A Haydalom egyházzenei koncertek pontos programja. Én most csak annyit tudok mondani, hogy május 29-én és 31-én az Egyetemi Templomba érdemes menni, illetve hát a haydalom.com oldalon a fesztiválok per Haydalom egyházzenei fesztivált olvasni. És természetesen nagyon fontos, hogy játszanak is velünk, a játék az nagyon fontos, úgyhogy figyeljenek majd a következő óra elején is a Tej világnapja kapcsán, és alkalmából osztunk meg Önökkel egy kérdést, Önök gondoljanak egy jó válaszra, és majd a Tejterméktanács és mi is díjazzuk a szerencse segítségével, hogy, és most még nem teszem fel a kérdést, zenéljünk tovább Handellel.
1: Következik Georg Friedrich Händel, G-dur koncerto grosso, Opus 6, numero 1, második tétel. Előadják a budapesti vonósok.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Kodály Zoltán, Hári János Szvit, Intermezzo.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Lengyelországba, majd onnan Ausztriába, Pécsbe utazik a héten Magyar Péter. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt, egészségügyi miniszter a hantavírussal kapcsolatban. Változékony, de egyre melegebb idő érkezik, záporok már csak elszórtan lehetnek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik a héten Magyar Péter miniszterelnök. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy részletesebb összefoglalóval a hantavírusról. Posztjában kiemelte ő is, a hantavírusok rákcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak, és két fő csoportjuk van, az óvilági és az újvilági hantavírusok. Hozzátette, az európai típusok elsősorban vese-szindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő. De kiemelte azt is, hogy a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Kivételt jelent azonban az andokvírus, amely ritkán szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet, ám nem viselkedik COVID szintű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése. Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeül tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokkád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről odatartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A pilóták túlélték a balesetet. Egy légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél folyt. Garázdaság vétsége gyanúja miatt indított eljárást a 11. kerületi rendőrkapitányság egy férfi ellen, aki szombaton a hajnali órákban gyomron fejelt egy fiatal nőt a budapesti Szent Gellért téri busz megállóban. A bántalmazott sokkos állapotban felszállt az épp megálló buszra, de végül aznap délután ő maga tett bejelentést. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és továbbra is torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Zsigmond tér vonalától délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A 13. kerületben a Visegrádi utcát mától lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Cserhalom utcában mától megváltozott a forgalmi rend átépítés miatt, a Cserhalom utcát lezárták az Úszódaró utcánál és a Csavargyár utcánál is. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon sok szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves nyitány hallgatónak, meg egyébként a természetben a világon mindenkinek, és azért fontos a természet kitétel, mert május 18-án hétfőn elindítunk egy játékot, önök felé, önökkel, sőt lehet, hogy önökért. Nagyon fontos dátum lesz június 1-e majd, ami a tejvilágnapja, úgyhogy szeretnénk önökkel játszani. A tejterméktanács jóvoltából tehetem fel a kérdést, mert ők megmondták nekem a helyes választ, és ha önök is megírják nekünk a helyes választ a játék@klasszikradio.hu e-mail címre este 7-ig, akkor részt vesznek a sorsoláson. Egyrészt minden nap jár egy-egy ajándékcsomag a tejterméktanács jóvoltából, másrészt pedig, amikor eljutunk majd június 1-éhez, akkor a második hét végén egy fődíjat is kisorsolunk, ami egy két fő részére szóló wellness hétvége fél panzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Jöjjön a kérdés, nem lesz nehéz, mert egyszerűen csak szerintem válasszák azt, ami először eszükbe jut. Így szól a kérdés, hogy melyik a legelterjedtebb tejet adó szarvas marha fajta. Egyes az Angus marha, kettes a Holstein Fries, hármas a fehér kék belga. Mondom, szerintem, ami először eszükbe jut. Na, azt írják meg még egyszer a játék@klasszikradio.hu e-mail címre este 7-ig, mert holnap, tehát minden nap változnak majd a kérdések, és akkor jöhet a napi ajándék a tejterméktanács jóvoltából, illetve majd ez a bizonyos fődíj, és egy pohár tej, tiszta fej, tudok még ilyen marketing szövegeket, de hát a legfontosabb marketing szöveg, hogy a szemünk fénye a gyermek, úgyhogy náluk fontosabb nincsen, és egy régi idők gyermeknapját tartanak majd Újpesten, május 27-én. Hát persze, hogy a Cimbora együttes is ott lesz, illetve itt lesz most nálunk nem sokára a Korhec Imola.

Következik Franz Schubert első D-dur szimfónia, harmadik tétel. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar. Karmester Kertész István. Következik Franz Schubert első D-dur szimfónia, harmadik tétel. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar. Karmester Kertész István.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Egyrészt ajánlók leszünk, másrészt érdekesek, harmadrészt pedig jó reggelt kívánok Korhec Imolának. Szia Imola, tegeződés a régi ismeretségre való okon jön most elő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szia, és jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
1: Többféle titulust mondhatnék, de az biztos, hogy a Cimbora Együttes, Cimbora Band alapítója vagy. Egyébként meg nekem nagyon fontos, hogy óvodapedagógus, az még fontosabb, hogy szavalóművész, Radnóti díjjal, meg mesemondó is vagy. És én megígértem a hallgatóknak, hogy egy igazi, régi módi gyereknapra invitáljuk őket is, meg mindenkit, aki él és mozog. Május 31-e vasárnap gyereknap, rendben van. Fél ötkor ti ott lesztek a Szent István téren Újpesten, az is rendben van. Mi ez a régi módiság? És nem ejtem ki a retrót sem.
2: Régi idők gyereknapja, ez a neve a szervénynek, de szemét találtam ki, vagy nem mi találtuk ki, ez a szervezők találmány.
1: Aha.
2: És azért régi idők gyereknapja, de ezt inkább őket kéne erről megkérdezni.
1: Jó, te inkább a cimboráról beszélj.
2: Alapján annyit tudok mondani, és sokféle dolog van ott, ami a régi gyerekjátékokat, meg a régi jó kis gyerekekhez kapcsolódó hangulatot idézi. Igen, az én tisztem az a Cimbora Együttes. Bizony. És a Cimbora Band, ahogy mondtad. Hát azért Cimbora Band, azért ezt hozzáteszem, mert az a nagy tervünk, hogy angolul is énekeljünk, meg több nyelven létezzen, éljen ez az együttes. 2008 óta csináljuk aktívan, 2006-ban, tehát pontosan 20 évvel ezelőtt volt egy színházi előadás az Új Színházban, ahol kipróbáltuk először az interaktivitást, Jaskó Bálint és Vaszkó Bence voltak a partnereim, Galkó Balázs rendezte ezt az előadást, és Észabó Márta rendezte, és tulajdonképpen ott kaptam rá én annak az ízére, hogy milyen jót lehet játszani a gyerekekkel úgy, hogy közben észrevétlenül bevonjuk őket az előadásba is, tehát nem csak passzív szemlélői a darabnak, ugye az egy előadás volt, egy versszínházi előadás, amelyben már énekeltünk is, hanem ők is ugye szerepelnek, ott játszanak velünk, muzsikálnak, verset mondanak. Tehát itt született meg a gondolatcsíra, hogy ez milyen jó dolog, és tulajdonképpen az elsők voltunk, akik ezt elkezdtük, most már nagyon sokan csinálják, tudom. És aztán lettek fesztiválok, szabadtéri produkciók, ahol kipróbálhattuk, és aztán, mint mondtam, 2008 májusában, egész pontosan május 13-án megszületett a Cimbora Együttes, és ez a május 13 is egy szép dátum, hiszen Juhász Jácint színművész születésnapja, nekem a névnapom, egy érdekes egybeesés a dolog, de semmi sem véletlen, ugye Juhász Jácint a filmekről ismerheti most
1: meg
2: már az utókor, meg a Cimborából, hiszen ő volt az egyik műsorvezető sok éven át, Káldi Nórával együtt, aztán persze fiatalokat is bevontak. Tulajdonképpen, ami nekem nagyon megtetszett, és ami szerintem most is aktuális, hogy a művészetek által is lehet barátkozni, cimborálni, ugye? Tehát a cimbor az egy hívó szó, barátot jelent, ugye a gyerekeknek azért ezt a kérdést föltesszük, és akkor ugye az a téma, vagy az indítás, hogy ki mit csinál a barátjával, ugye kinek van barátja, persze nekem jelentkeznek általában a gyerekek, és akkor megkérdezem tőlük, hogy mit szoktatok csinálni együtt, és akkor elkezdik mondani, és ez is egy érdekes dolog, hogy ugyan mit játszanak a mai gyerekek, és akkor hát ráterelem a szót, hogy én bizony énekelni szeretek a cimboráimmal, meg verset mondani, képzeljétek el, meg táncolni, és ez csak az a jó dolog, hogy rákapnak ennek az ízére. Sokszor megkérdezik, hogy miben változtak a mai gyerekek, a régi gyerekekhez képest, szerintem semmiben. A környezet változott, Mi felnőttek változtunk, illetve hát ugye a körülöttünk lévő ingerek, ugye a vizuális ingereknek a mértéke az nőtt meg nagyon a technikai eszközök által. De a gyerekek ugyanazok, tehát hogyha megmutatjuk nekik az élő zenének a szépségét, akkor felfedezik magukban a verset, a zenét, ugye vers, zene és mozgás szoros egységben állnak egymással, ugye annak idején nem véletlen a verseket lemozogták, ugye táncoltak rá. Mm-hmm. Sebő Ferenc nekünk az egyik példaképünk, az ő dalait, vers dalait, illetve megzenésített verseit is repertoáron tartjuk legalábbis egy-egyet biztosan, de saját verzenésítéseink vannak. Ugye ezt a Kalákától szoktam idézni, hogy kimuzsikáljuk a versből a dallamot, mi is, és hát a hagyományoknak a tisztelete az nálunk fontos. Mivel vagyunk mi mások, ebben, tehát, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy ami jó, az jó, tehát ezt érdemes továbbvinni, és annak nyomán tovább lépni, ugye? Tehát most is izgalmas lehet egy vers megéneklése, most is fontos a muzsika a gyerekek számára, és hát a beszélgetések, erről már nagyon sokszor szó volt, hogy keveset beszélgetnek egymással a gyerekek, a mai fiatalok, inkább befelé fordulnak a saját okostelefonjaikba bújva, de egy-egy ilyen koncert alkalmából megnyílhatnak, és ugye a édesapával, édesanyával, nagymamával, nagypapával, vagy éppen másokkal, akikkel eljönnek egy-egy ilyen alkalomra, azt érezhetik, hogy nem csak bennük él a gyermek, hanem a felnőttekben is. Tehát a játék az elő tudja csalogatni a felnőttekben is ott bujkáló gyermeket, aki tud játszani, és nekem az a legizgalmasabb kihívás, amikor egyszer csak azt látom, hogy a felnőttek is gyerekké váltak egy-egy ilyen koncerten, ami egyúttal egy közösségi élmény is, ez nagyon fontos. Tehát versek, mesék, zene és tánc által is lehet cimborálni, barátokra találni, ez a mi szlogenünk, vagy úgymond mottunk, és hát nagyon fontos a zenekar, illetve az együttes tagjairól beszélnem, ugye Juhász Csabát említettem, aki a gitárosunk, ő Juhász Jácint színművész fia, ő vele alapítottuk annak idején az együttesünket, Podhorányi Zsolt is alapítótag, ő billentyűkön játszik, a fiam Podhorányi Marcell gitározik most már velünk, ő is belépett az együttesbe, ő 19 éves, és hát kicsikorától ott volt a koncerteken, meg a játszóházas programokon is, úgyhogy ez nekem anyaként egy külön öröm, hogy neki ehhez van kedve, és indítatása ott van velünk, most is ott lesz. Vérbertalan hegedül velünk, aki más formációkból is ismert, és alkalmas, én Schneider Szilveszter is ütőhangszereken is játszik, vagy vannak vendégművészeink is, akiket meghívunk, és persze hát a főszereplők, a gyerekek, most is ők lesznek a főszereplők, és hát ugye azért is retro, mert Csukás Istvánra is megemlékezünk egy-egy dallal és verssel, hiszen ő is évfordulós, és hát ugye Sebő Ferencet említettem, őt is, ő az ő emléke előtt is fogunk tisztelegni, úgyhogy most is lehet számítani jó bulira, és hát a vers igen, most is trendi, ezt tudom mondani, nem ment ki a divatból, és nagyon remélem, hogy az égiek is kegyesek lesznek hozzánk, kisüt a nap, mert azon szoktam mosolyogni, hogy amikor egy-egy koncerten elénekeljük a cimboradalt, akkor valamiért mindig kisüt a nap.
1: Tehát az a dolga.
2: Ez egy ilyen érdekes égi áldás, ami még a korosztály, valamiért mindig kisüt a nap.
1: Tehát az a dolga.
2: Égi áldás, ami még a korosztályt illeti, mert ezt is meg szokták

0: játszani.
1: Ne is legyen.
0: Velünk,
1: ne.
0: Van,
1: ne.
0: Velünk van mindenki. Hát tulajdonképpen én ezt az érzést nagyon szeretem, amit bennem is generál egy-egy ilyen alkalom, hogy milyen jó örülni egymásnak, hogy milyen jó, hogyha ha jó hangulatot tudunk együtt teremteni, amit már említettem, ez a közösségi élmény, ez egy nagyon fontos szempont egy ilyen koncert alkalmával.
1: 31-e, Újpest lesz majd a
0: május 31 vasárnap, 16:30 a Szent István téren találnak meg minket az érdeklődők, úgyhogy várunk nagy szeretettel mindenkit. Nekünk aznap még Mórahalmon is lesz koncertünk délelőtt, úgyhogy
1: jó, hát közelebb van, mint mondjuk, ha elmennétek gyorsan Erdélybe vagy Londonba, ahova szoktatok így mászkán.
0: Igen, tervezzük is, hogy megyünk még majd, úgyhogy bárhova elmegyünk szívesen.
1: Imola, csak nagyon gyorsan, én említettem nálad az óvodapedagógiát. A vers, igen, az mit jelent? Mit mond róla a szakma? Miért jó a vers?
0: Hát a vers az az önkifejezésnek az alapvető eszköze, tehát megszeretteti a beszédet, ugye? Uh-huh. Tehát a beszéd kedv felkeltése, uh-huh, az egy nagyon fontos szerepe a versnek, mert hát ugye meg hát a fantáziának, a képzelőerőnek a gazdagítása, hiszen egy-egy vers az egyúttal egy képet is vetít a képzeletünkben, úgy Vekerdi Tamás sokszor elemezte, hogy a belső képalkotást segít a versek, ugye az olvasás, ugye? A mesék, ugye a mesékről sokat beszéltek, illetve elemezték. És ugye a külső képek, a vizuális képek, amit nézünk, azok ugye blokkolják a belső képalkotást. Most egy kicsit magunk ellen is beszélek, hiszen a televízió, vagy a Cimbor az egy televíziós műsor volt annak idején. Uh-huh. De erről aztán hosszan lehet beszélni, hogy mi a mesének és a versnek a szerepe, meg a képzeletnek, de az biztos, hogy a versmondás, meg a verstanítás, meg a mesemondás, mesehallgatás, az gyarapítja a szókincset is, amint említettem, a beszédkedvet felkelti, a mesélőkedvet, történeteket megtanulnak jobban a gyerekek elmondani, elmesélni, tehát az önkifejezésüket és az önbizalmukat is erősíti.
1: És nincs vége a verseknek, tehát azzal, hogy ti szabaltok pont Malackvi János születésnapján, azért nem kell mindenkit bátorítani, hogy születnek versek, és azzal ti foglalkoztok majd, és megtaláljátok őket.
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen, mert ugye a régi cimbora táborokból, amit a Márta, Iszabó Márta szervezett nagyon sok éven át, egy nagyon fontos része volt a versírás, tehát versírókat is gyűjtött. Ugye most adtál nekem egy tippet, hogy gyűjtsem a verseket.
1: Tudok ilyet.
0: úgyhogy igen, bátorítani szeretnék mindenkit, mert azért nekünk van egy közösségünk is az interneten, és ott is meg lehet minket találni a Facebookon, és várjuk, igen, a verseket is, és akár ezeket is meg lehet majd zenésíteni. Nagyon szeretnénk, hogyha ez egy, tehát minél szélesebb élő közösség lenne ez a bizonyos cimbora, ugye, ami most is ott van, ugye, megtalálható az interneten, és szerintem, hogy most is a gyerekek szeretnek verseket írni, úgyhogy ez egy izgalmas kihívás lenne, igen. Majd egy ilyen program is biztos sor kerül.
1: Jól van, arccal a versek felé, illetve arccal a buli felé, mert hát végül is akkor szóljon erről a gyereknap. Imola, jó utat kívánok, bármere is jártok a világban. Sok jelentkezőt, sok olvasót a közösségi oldalon, és akkor, igen, bátor szülőket, már generációkon átívelve, ugye, hát a 20 év az kötelez, tehát itt vannak, akik még ott, még nézték, még tudják, hogy ki az a Juhász Jácint, meg Káldinóra, vagy Káldinóra, és aztán hozzák.
0: Igen, ez a retro része.
1: Hogy bocsánat, csak a generációkon része. Való átívelés, akkor még...
0: Ez így van, ez pontosan. És hát mondjuk nekem ugye az is egy izgalmas dolog, tudod, az a komplexitás, hogy különböző területeket lehet itt összekapcsolni. Ugye én is televíziós is vagyok, ugye 15 éven át aktívan műsort vezettem, de hát még fogok is, remélem. Ugye a televíziózást tanultam az előadó művészet mellett annak idején a Színház és Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy ez a vágy is ott van azért, igen, a kommunikáció fontossága. És hát persze hagyományok tisztelete, hogy említett.

0: szeretted, igen.
1: Jól van, jó hagyomány, hogy akkor most minden jót kívánok, találkozzunk, és akkor ha máshol nem, akkor 31-én vasárnap 4:30-kor Újpesten, a Szent István téren. Jól van, tartsad egybe a bandát, meg a családot, úgyhogy jó egészséget is kívánok ehhez.
0: Nektek is a legjobbakat, és legyünk cimborák minél többen.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép napot kívánok a hallgatóknak, és nektek is. Szia,
1: köszönjük. Korheci Malával volt szerencsém tehát beszélgetni, a Cimbora együttes, illetve hát a Cimbora Band, hogyha éppen Londonban járnak, akkor erre a névre is hallgatnak, de Újpesten a gyereknapon ott lesznek biztosan, és akkor szerintem magyarul. Én pedig magyarul mondom, hogy tessék összeverni a bokákat, jó szallagavatók voltak nemrégiben, érettségi lezajlott, úgyhogy az egyáltalán nem hátradőlő, hanem felvételire készülő fiatalság kedvéért, na jó, meg az idősebbek kedvéért is jöjjön egy kis palotás, tessék emlékezni, vagy izgulni, kinek-kinek kedve szerint, de hát a lényeg azért a könnyedség és a nyugalom itt a Klasszik Nyitányban, május 18-án.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt sávlezárása és továbbra is torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Zsigmond tér vonalától délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé végig, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A 13. kerületben a Visegrádi utcát mától lezerték a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. A 13. kerületben a Cserhalom utcában mától megváltozott a forgalmi rend átépítés miatt, a Cserhalom utcát lezárták az Úszódaró utcánál és a Csavargyár utcánál is. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 18-án hétfőn, és mindig megijedek ilyenkor, meg szerintem hallgatóink közül is néhányan, hogy a Magyar Állami Operaház zenekara Fischer Iván vezényletével valami miért halkul el, amikor Goldmar Károly Sába királynője című operájából ugye hallgatjuk Sába királynőjének bevonulását. Azért, mert innentől változik a zenemű, egyrészt tempó, meg dallam, meg nem vagyok zene elméletben otthon, szóval szerint. Másrészt pedig ez egy rendkívül fontos része a Sába királynőjének, illetve Goldmar Károly életének is, aki születésnapos, mert hogy 1830. május 18-án született Keszthelyen, aztán Sopron keresztúra költözött a család, csak megemlíteném, hogy az apukája 20 gyermeket nevelő kántor volt a helyi izraelita hitközségeknél, attól függően, hogy hova költöztek. Magyar környezetben voltak német anyanyelvűek, ezért nagyon sokszor ma is még hát németül mondják Goldmark nevét, és így tartják számon, de nekünk nagyon fontos, hogy ő a miénk. Egyébként nagyon nagy nyomorban nőtt föl, hát azért képzeljék el 20 gyerekkel, még elemiben sem jár, de a zenében nagyon tehetségesnek bizonyult. Zongorázni kezdett 14 évesen, akkor aztán rákapott, mert könnyebb volt a hegedű órákra járáshoz. Napi 4 órát gyalogolt át Sopronba, Sopron keresztúról, csak azért, hogy gyalogolhasson. Itt adta első nyilvános koncertjét, és látott színházi előadást is, de azért tényleg egy csak szegényes fiatal kor volt. Az még olyan is volt, hogy Bécsben eszméletlenül találtak rá az utcán, mert hogy már napok óta nem evett. Aztán lett színházi zenész és zeneti tanító, autodidaktaként képezte magát, és rendületlenül komponált. Egy picit már összeszedte magát legalábbis anyagilag, és aztán végre a Bécsi Operaház bemutatta 1875. márciusában a Sába királynője című operáját, és az a bizonyos Sába királynő bevonulása. Szóval tartott ugyancsak a Bécsi Operaház szokás szerint egy jótékonysági estet, ahol mondták, hogy ez hangozék el, mert rendkívül jó, rendkívül népszerű. Goldmark annyira megijedt, mert ezen az esten egyébként ott volt Liszt Ferenc is, hogy le akarta venni a műsorról. Liszt azonban, mert ismerte az egész operát, csak győzködte Goldmarkot, hogy hadd szólaljon meg, hadd szóljon ez a bevonuló. Hatalmas siker lett, és Liszt azután is a legnagyobb csodálattal és a legszebb kritikákkal illette ezt a darabot, illetve Goldmark Károlyt, akinek aztán végül is helyre jött, rendbe rázódott az anyagi helyzete, és ha nem is túl termékenyen, de azért alkotott, van a Téli rege című operája, van egy remek szimfóniája a Falusi lakodalom, sőt nagy szerencsémre a Házi tücsök címmel meseoperát is szerzett, tehát a születésnapos Goldmark Károly. És akkor most jöjjön ez a két égetni való, akiknek egyszerre van a születésnapjuk, elnézést, de hát Lackfi Jánosra és Grecsó Krisztiánra gondolok. Lackfi János az egyik legaktívabb közösségi oldal költő, és a saját születésnapjára két órája fölrakott egy verset. Május hava megszülettem, vakvilából hemperettem, boci szemmel a nővérke, lélek zeme csak azt nézte, így kezdődik, el tudják képzelni a végét, hát mondom a végét. Alig iszom tejet már, ma felnőtt lettem, árva lárva, ki visszaréved apjára, arcom fúrom éggyapjába. Azért előjön a líra ebből a Lackfi Jánosból, akinek legutóbbi mondjuk a Szívékszer című kötetét ajánlanám figyelmükbe, és akkor itt van a másik lókötő, Grecsó Krisztián, azonos születésnappal, jó, nyilván van néhány év különbség köztük. A legutolsó, az Apám üzent című könyvét, azt nagyon ajánlom, a Verát tartom kötelezőnek, illetve a személyes kedvencem az A megyek utánad. Még egyszer Grecsó Krisztiántól, akinek van remek honlapja is, és itt megint csak a sárga irigységlep el, mert azt írják, hogy 20-án, ugye ami szerda, este Grecsó Krisztián Hrutka Róberttel együtt a Törleiben lép fel, na folyik majd mindenféle, mert hogy ez egy törlei látogató központ, igen, ott Budafok környékén, úgyhogy lesz egy remek duó, hát jó, azért lesz benne zene is, meg lesz benne költészet is, azért Grecsó Krisztián családjában is van zene, ő is jól zenél és foglalkozik zenével, a testvér is foglalkozik zenével, és most már egészséges, de azt hiszem ez a legfontosabb, amit meg kell állapítanom, aztán 27-én még egy zenés kötet bemutató is lesz,
nem tudom, hogy választotta ki, a 15. kerületben lesz utolérhető, de még egyszer mondom, ha megdicsértem Lackfi Jánost a közösségi oldalon való aktív résztvevésért és tevékenykedésért, akkor a grecho.hu weboldalért pedig a ma születésnapos Grecho Krisztiánt kell megdicsérnem. Mindenkit megdicsértem, aki születésnapos, de hát a dicséret szerintem az önöké, akik velünk tartanak május 18-án hétfőn is, és élvezik a következő muzsikát, ami Pregun Tamásé, aki gyakori vendég nálunk zenében is, a Musicien Libre, akárhogy is kell kiejteni, révén is itt van velünk, és a következő muzsikája is rendkívül népszerű. Itt nálunk a Klasszik Nyitányban, illetve a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Csak hogy a gondolatébresztés előtt, mivel ez a búcsú is, azért összefoglalom, hogy hova invitáltuk ma önöket. Egyrészt csütörtökre, Újbudára, a MU színházba, itt látható Rédei Roland szerzeménye, a Szahara című darab, Cene Zoltán rendezésében, és persze a Spotify-on elérhető az a beszélgetés, amit a szerzővel folytattam, hogy így tudjam magamat is apostrofálni, és rajongóként apostrofálom magam, amikor az Ács Dominikás beszélgetése hívom fel a figyelmüket. Ő szerdán játszik az Opus Jazz Clubban, itt mutatja be a Breeding című fonogramdíjas albumát Olá Krisztiánnal és Födő Sándorral, és aztán a hónap legvégére gyereknapra is invitáltuk önöket Újpestre, mert hogy ott lesznek ők majd a Régi Idők gyereknapja program keretében belül, az ők az a Cimbora együttes, a Cimbora Band, és Korhec Imolával, az alapító előadó művésszel volt szerencsém beszélgetni, de minden megtalálható Spotify-on, és akkor jöjjön most ez a bizonyos, a bizalomról szóló idézet, amit csak némiképpen árnyal, hogy, mint azt 3 órával ezelőtt elmondtam, a Gucci ház az igencsak intrikáks egy birodalom, és Patricia Gucci, vagy Patricia Gucci mondta a következőt: a bizalom létfontosságú a két ember között kapcsolatban, hiszen anélkül az egyik fél folyamatos aggodalomban él. Békesség és tartós szeretet csak bizalommal teli kapcsolatokban létezhet. Ne foglalkozzanak azzal, hogy kimondta, inkább a tartalommal, tehát békesség, tartós szeretet és bizalom legyen ez a mai jelszó, meg hogy süt a nap, ez is nagyon fontos. Holnap majd várom önöket újra, most pedig megköszönöm szíves figyelmüket, és tényleg minden jót kívánok. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. Újabb tárgyalás indult a dél-koreai Samsung Electronics és a szakszervezetek között. Változékony, de egyre melegebb idő jön, záporok már csak elszórtan lehetnek. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Már több mint 2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, de a szerdai határidőig még sokaknak lehet teendője. A NAV a héten meghosszabbított nyitvatartással segíti azokat, akik személyesen vagy telefonon kérnek támogatást a tervezetek véglegesítéséhez. A központi ügyfélszolgálatok mától május 20-áig reggel 8:30-tól este 6 óráig várják az adózókat. A hivatal 18-19 infóvonala szintén rendkívüli rendben hívható. A szerdai leadási napon egészen este 8 óráig fogadják a bevallással kapcsolatos kérdéseket. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mozsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Újabb tárgyalások kezdődtek Dél-Koreában a Samsung Electronics és a szakszervezetek között, hogy elkerüljék a technológiai óriás történetének legnagyobb sztrájkját. Elemzők szerint a több mint 45 ezer alkalmazott munkabeszüntetése súlyosan érintheti Dél-Korea gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. A múlt héten eredménytelenül zárultak a kormány közvetítésével zajló egyeztetések a vállalat és a szakszervezetek között a fizetések és bónuszokról. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. Az alkotás 21 művel együtt verseng az aranypálmáért. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mulennek az utolsó napjait követi nyomon. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h-sal, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Duna hidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Átfogó közös hatósági vizsgálat indul az aeroszolos termékek ellenőrzésére. Változékony, de egyre melegebb idő érkezik, záporok már csak elszórtan lehetnek. Budapesten ma 17 fok várható. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösségi jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán lejár az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél 9 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és a forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomás állóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékony hajtó gázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat, ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások, 5-en haltak meg, és 15-en megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalat vezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csaknem 3 hetes, 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát, és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők. Továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertek

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. Újabb megbeszélés indult a dél-koreai Samsung Electronics és a szakszervezetek között. Változékony, de egyre melegebb idő érkezik, záporok már csak elszórtan lehetnek. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hír magazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Lengyelországba, majd onnan Ausztriába, Bécsbe utazik a héten Magyar Péter. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés, és nincs ok pánikra, írt a Facebook oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy részletesebb összefoglalóval a hantavírusról. Posztjában kiemelte ő is, a hantavírusok rákcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak, és két fő csoportjuk van, az óvilági és az újvilági hantavírusok. Hozzátette, az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő. De kiemelte azt is, hogy a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Kivételt jelent azonban az andokvírus, amely ritkán szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet, ám nem viselkedik COVID-szintű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése. Szerdán lejár az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és a forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomás állóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékozás hatékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat, ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a Mozsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
0: Külföld.
3: Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeült tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokkád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről odatartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások, 5-en haltak meg, és 15-en megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalat vezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett, csaknem 3 hetes, 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát, és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. 50 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 8 régió és az Azovi tenger felett, közölte az orosz védelmi minisztérium. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krimi híd vasúti forgalmát, 16 vonat 8,5 órát késik. Keir Starmer brit miniszterelnök nem mond le a munkáspárt vezetőjeként betöltött tisztségéről, és így a kormányfői posztról sem, közölte David Lammy brit miniszterelnök helyettes. Lammy a Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió délelőtti hírmagazinjának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Starmer még csak menetrendet sem kíván kialakítani saját távozására. Összeütközött a levegőben 2 katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában, a pilóták túlélték a balesetet. Egy légi showban résztvevő 2 repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt. 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Dél-Kínát. 2 ember meghalt, 4-en megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak.
0: Kulturális hírek.
3: Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a győri, valamint a nyíregyházi kijárító helyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kapa központban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mulen című alkotását a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. Az alkotás 21 művel együtt verseng az Aranypálmáért. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mulennek az utolsó napjait követi nyomon.
0: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
3: Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, ugyanakkor az északkeleti ország részben akár kora délutánig is megmaradhat a borús idő, helyenként záporokkal. A kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alak sorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette-e meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából.
3: Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
5: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Megnyílt az idei sajtófotókiállítás Pécsen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukotta az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az e-szia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták, hogy az időjárás egyéb paramétereit, legfőképpen a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kápa központban. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Máshogy többnyire napos, száraz az idő. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Klarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Klarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsoldos

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Nyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Magyarországon nincs járványveszély az egészségügyi miniszter szerint. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amelyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimollárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Fejlesztették a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumát. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Nincs összefüggés az asszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi asszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, május 18-a van, egy gyönyörű tavaszi nap, majdnem nyári, hát nem, azért nyári mondjuk nem, ne túlozzunk, mert azért annyira nem magas a hőmérséklet, de minden esetre azért élvezhetjük a napfényt. Na meg a játékot is, hát remélem, hogy élvezni fogják, egész héten játékkérdésekkel várjuk Önöket. Napi páros jegyet sorsolunk ki a Haydnaum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyet már május 29-én és 31-én tartanak Budapesten. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a játék@klasszikradio.hu e-mail címen. Most már mindent elmondtam, csak azt nem, hogy mi a kérdés, ugye? Na most így szól. Ki volt ez az osztrák zeneszerző, aki évtizedekig az Eszterházi család szolgálatában állt a Fertődi kastélyban? A. Salieri, B. Bach vagy C. Haydn? Várjuk tehát a jó válaszokat. Még egyszer mondom a címet, játék@klasszikradio.hu. Most pedig Ellen Menken szerzeménye következik, a Szépség és a szörnyetek főcímdalát hallgatjuk meg.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Itt a tavasz, ezzel nem mondtam újdonságot, a városi környezet is megtelik élettel, a madarak fészket raknak, költenek, és hát egyébként a hangukat is hallatják. Sokszor itt a stúdióban is hallom egyébként, és annyira üdítő, amikor nyitva van az ablak, na de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mit tegyünk ilyenkor, tehát szükséges-e beavatkoznunk ebbe a folyamatba, például segítsünk-e a fészeképítésben és egyebek.
2: Na most együtt élni vadállatokkal, mondjuk maradjunk a madarakkal, ez a világon az egyik legkirályabb dolog, mert akkor teszünk a legjobbat, ha nem teszünk semmit. Ez egy általános megközelítés. Vannak olyan kivételek, amikor annyira urbanizálott módon viselkedik egy madár, olyan nem természetes környezetet választ a lakott területen belül, amikor óhatatlanul be kell avatkoznunk. Tehát mondjuk, hogyha néhány ilyen fajt kéne mondanom, gyöngybagoly, ami a magyarországi állomány túlnyomó többsége, padlásokon ezen belül is elsősorban a templomok toronysüvegeiben él, amiket az 1960-as, 70-es évektől elkezdtek lezárni, mert akkor jött az elektromos harangozás, és az elektromos berendezéseknek bizony nem tesz jót a mérhetetlen mennyiségű mondjuk parlagi galambürülék, vagy a csókák fészeképítése. Tehát ilyen szempontból a gyöngybagoly egy nagyon problematikus emberi segítségre szoruló madár. Költőládákat kell helyezni a toronysüvegbe, úgyhogy annak a bejárati nyílása az egyébként lezárt toronysüveg felületén legyen. Vagy ilyen mondjuk a mindenki által ismert fehérgólya probléma. Ugye szintén az 1960-as, 70-es években a tetőkről, kéményekről a gólyák elkezdtek átköltözni az elektromos oszlopokra. Ugye ennek az a profán háttere volt, hogy akkor érte el Magyarországon a villamosítás azt a szintet, hogy lépten nyomon találkoztak a gólyák ezzel a új fészkelési lehetőséggel, és bizony, hogyha a keresztartóra ráfészkeltek, akkor ott áramütés fenyegette őket. Ezért ott is be kell avatkozni, nem véletlen, hogy a idén már 52 éves Madártani Egyesület egyik első munkája az volt, hogy az áramszolgáltatókkal közösen kidolgozta a máig érvényben lévő szabványos gólyakosarat. Vagy itt vannak például a sárfészket építő fecskék, de ez a kevés kivétel. Tehát alapvetően a körülöttünk élő madarak, mondjuk a bokrokban fészkelő madarak nem szorulnak semmiféle segítségre. Fészket építeni, a fészeképítésben segíteni őket, ez pedig kimondottan negatív hatása van. Ugye ez a másik kályha, akkor az előző leraktuk az egyik kályhát, ahonnan érdemes kiindulni és mindig visszatérni, a másik kályha pedig az, hogy az egyik legérzékenyebb kérdés a madarak életében a fészeképítés. Találkoztam már olyan, hogy valaki elkezdte, kirakott egy biodut mondjuk a széncinegének, és akkor elkezdett belepakolni fészek anyagot, hogy mennyire jó. Hát mondom, nagyon nem jó, mert hogy ezzel gyakorlatilag az energiavesztésre ítélte a madarakat, mert hogy mindent kipakolnak onnan. Tehát ebben egyáltalán nem tudjuk őket segíteni, így közvetlenül. Aztán van az, hogy akkor odasüt a nap, akkor elkezdtek ilyen árnyékoló ernyőt tenni, aztán megdöbbentek, hogy a madár ott hagyta a tojásos fészek alját, mert nem tűri a zavarást. Tehát általában azt szoktuk mondani az embereknek, hogy a természetben ami felesleges, az rossz. Tehát nem kell így túlfélteni őket, ne a saját lelkiismeretünket akarjuk megnyugtatni. És hát az is óhatatlan emberi dolog, tehát nézek egy madarat ül a tűző napon a fészkén, és óhatatlanul beleképzelem magam, vagy mondjuk a nagyimat. Ugye a nagyinak ott kéne ülni a tűző napon. Igen, de ő nem a nagyim, hanem egy madár, ami erre van kitalálva. Eddig a legdurvább dolog, amit ilyet láttam, Szaúd-Arábiában, a semmi közepén ez egy útjelző táblának a tetejére építkezett egy galamb, és ott költött, tehát ott árnyék sincs, ragadozó elleni védelem sincs, és akkor ezt ott ő megoldotta. Illetve az is egy nagyon fontos dolog, például pont a fészeképítés kapcsán, hogy a madarak ugyanúgy a hibáikból tanulnak. Tehát egy madár folyamatosan rossz minőségű fészket épít valahova, az azt jelenti, hogy rossz genetikai programmal, rossz fészeképítési viselkedéssel rendelkezik. Ne is legyen utóda, mert akkor továbbadhatná ezt a rossz fészeképítési viselkedést mondjuk a tojófiókáinak. Tehát nem érdemes ebbe beavatkozni, van, amiben segíthetjük őket, ez például az itatók és a madárfürdők egész éves működtetése, mert akkor mi ugyanúgy gyönyörködhetünk bennük, ők pedig tudnak inni és fürdeni, és ha már itt van, hogy mi szigorúan tilos, nem a törvény betűje szerint, hanem a tevékenység jellege miatt. Sajnos még napjainkban is találkozunk azzal, hogy valaki a költési időszakban, pontosabban a fiókák kikelése utáni időszakban is folytatja a téli énekes madáretetést. Ez azért kellene törvényi szinten is tiltani akár, mert ugye Európában, Magyarországon a magevő madarak is rovarral etetik a fiókáikat, a maggal való etetés egy nagyon hosszadalmas, nagyon kemény evolúciós alkalmazkodást, speciális viselkedés repertoárt igényel a szülőktől, illetve a fiókáktól. Na most, mivel a magyarországi madarakban nincs meg ez a maggal etetés, a vonatkozó honlap oldalunkon van is fönt erről egy fotósorozat, hogy a napraforgó kimarad az etetőbe, a cinege elkezdi hordani hántolatlanul a fiókájának, tömi a torkát, a fióka lenyeli, először a gyomra telik fel, aztán a nyelőcsőre, aztán a torka, és gyakorlatilag 2-3 nap alatt funkcionálisan igen pusztulnak a fiókák. Tehát ezért mondjuk ezt, hogy a természetben, hogyha azt az alapelvet figyelembe veszik, hogy ami felesleges, az rossz is, ha ebből indulunk ki, és megfogadjuk a szakértő tanácsot, akkor így nem okozhatunk gondot, és élvezhetjük a látványukat, a közelségüket.
1: Zoli, öröm volt téged hallgatni, nagyon szépen köszönöm, akkor jó, ha visszafogjuk a segítő készségünket, mert hogy könnyen lehet, hogy ezzel ártunk, éppen ellenkező hatást érünk el.
2: Igen, inkább, mi inkább elsőre azt tenni, hogy inkább tájékozódjunk például a Madártani Egyesület honlapjáról, és akkor nem hibázhatunk.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Orbán Zoltánt hallották, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydnneum egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el. Pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát, a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csembalista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Jakub Járiba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül majd. Häkkinenhez és a világhírű helsinki barokk zenekarhoz a Pörszül kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak. Jövő vasárnap szintén az egyetemi templomban a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán, a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy sziklatemplom különleges nagypénteki szertartására született. Eredeti zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható. Most ez kerül majd sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 Galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható. Jó szórakozást kívánunk!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából.
0: www.fibulahotel.hu.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Erős honvédelmi törvényt ígér a honvédelmi miniszter. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzel fogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire derült, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket, 5 óra után vagyunk, 6 perccel itt a Klasszik Rádió 92.1-en is. Nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, aki szintén az Óhazából az Új Világba programhoz tartozik, csak éppen annak egy különleges ágához, a Dollártanya projekt vezetője. Magyar sorsok nyomában Amerika felé, erről beszélgetünk a folytatásban. Most pedig Mozart D-dur szimfóniájának első tétele következik itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia, köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Miről szól az Óhazából az Új Világba program?
1: Az Óhazából az Új Világa programot azért igazából egy Facebook csoportként indult, amit azért hoztunk létre, hogy emléket állítsunk az Amerikába kivándorolt, tulajdonképpen őseinknek, mert Évinek is, meg nekem is a felmenőink Amerikába vándoroltak ki, aztán azok kevesek között voltak, akik hazatértek.
0: Mindketten családfakutatók vagytok, ugye? Tehát valahol azt hiszem, hogy innen indul, még akkor is, ha mindez akár csak hobbi volt a kezdet-kezdetén.
2: Ez így van. Igen. Nekem én például tinédzser koromban kezdtem el foglalkozni így a felmenőimnek az életével, és miután visszaköltöztem Londonból, ott 8 évig éltem, akkor vetettem bele magam a családfakutatás rejtelmeibe és izgalmaiba, és akkor találtam meg az ők nagyapám történetét is, aki a dollártanya egyik alapítója.
0: Mármint ő?
2: Igen. Igen.
0: Valóban?
2: Igen.
0: A dollártanya projekt mit akar?
2: A dollártanya projekt azt akarja, hogy én most nagyon elkezdtem így kutatni ennek a történetét, felveszem a leszármazottakkal a kapcsolatot, és rengeteg interjút csinálok, és ez beletartozik az Óhazából Új Világba programba, ahol már eddig megjelent 2 könyv, és a dollártanya lesz majd a 7. ebben a projektben.
0: Mi az, ami a legérdekesebb motívum a kivándorlásban? Az, hogy valaki ezt miért tette meg, vagy azt, hogy hogyan épített magának új életet, mi történt vele, merre fejlődött az élete? Szóval, hogy melyik az a pont, ami benneteket a leginkább érdekelt?
1: Azt hiszem, mindannyian ugye a családi történetekből, a családi legendáriumokból indultunk ki, és szerintem az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi maradt meg a családi emlékezetben ezekből a történetekből. Ugye mindannyian tudjuk József Attilának köszönhetően, hogy kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, aki egyébként inkább közel 2 millió volt, és ebből a 650-700 ezer volt, aki magyar nemzetiségű is volt. És körülbelül ennek a 650-700 ezernek a harmada tért haza, és a nagy századfordulós kivándorlásból, és ők aztán itthon alapítottak családot, az Amerikában megkeresett pénzből házat építettek, visszavásárolták a földjeiket, de aztán ugye jött a világháború, jött a kommunizmus, és ezeket a földeket elvették tőlük, sokszor megbélyegezték őket, kizsákmányolónak nyilvánították. Szóval az egyik ilyen legmegrázóbb élmény az volt annak a tudatosulása, hogy egyrészt mennyien vagyunk amerikás leszármazottak ma itthon Magyarországon, és hogy mennyire mély nyomot tud hagyni ez a visszatérő amerikás sors. Tehát van olyan szerzőnk az első kötetből egyébként, akinek még a továbbtanulási lehetőségeit is meghatározta az, hogy az ő nagyapja hazatérő amerikás volt, aki aztán a kis pénzéből egy kis vállalkozást alapított, és ő ezzel kizsákmányolóvá vált.
0: Azt ugye ti tudtátok, hogy a felmenőitek Amerikába vándorolt ki, tehát ezzel a ténnyel tisztában voltatok?
2: Igen.
0: De akkor innen hogyan következik az a lépcsőfok, hogy én egy közösséget szervezek, vagy legalábbis keresem azokat, akik hasonló cipőben járnak?
1: Édesapám kezdte el a családban, mert nekem is volt már családfám, szerintem felsős, általános iskola felsőben, de ő kezdte el a családunkban a családi legendárium intézményét, ami arról szól, hogy nem csak azt tudod a felmenőidről, hogy mi a nevük, hol születtek, hol éltek, hanem megpróbálod ezeket a pici információ morzsákat történetekbe önteni, és még ha ezek a történetek tényleg csak pár mondat, vagy pár bekezdés, és a Covid után kezdtem el foglalkozni én is újból részletesebben a családfotokutatása, vagy hát a családtörténeti írással. A kisfiamnak csináltam egy ilyen fényképes családfát a folyosónk falán, ahol minden ősről kim volt, ha volt esküvői kép, ha nem, akkor meg sima, mert azt akartam, hogy amikor a nagymamájáról beszélek neki, vagy a dédszüleiről beszélek neki, akkor az arc meglegyen, tehát hogy ne csak egy ilyen távoli emlék maradjon meg benne, és akkor döbbentem rá, hogy én nagyon sok mindent nem tudok ezekről az emberekről. És akkor kezdtem el az amerikás dédszüleim után is kutatni, hova vándoroltak ki, ott mit csináltak, meddig voltak kint, mikor tértek haza, és hát egy csomó kérdésre ezek közül sikerült választ találni, és még nagyon sok kérdés nyitott egyébként, amire sem Évi, sem én nem tudjuk még a választ.
2: Ez így van, folyamatosan minden héten jönnek elő olyan információk, akár levélteri anyagokból, interjúkból, és így tárulnak fel ezek a gyönyörű történetek. A dollártanya kutatásnál nálam, szóval a dollártanya amúgy arról szól, hogy azért nagyon egyedi a története, mert azt tudjuk, hogy nagyon sokan kivándoroltak itt a múlt század fordulón, és mindig folyamatosan így hívták őket, hogy vándorfecskék, hogy kimentek pár évre, hazajöttek, közben született néhány gyerek, majd megint kimentek, viszont a dollártanyánál itt így a polgárról és a délborsodi falvakból elszármazó olyan földműves mezőgazdaság, inkább így mondom, hogy cselédek voltak, akik így mondom, hogy a kényszer vitte őket ki, és az a nyomor, hogy ők földet szerettek volna, hogy legyen saját földjük. És kimentek, némelyikük egyszer, valaki háromszor is megjárta ezt a nagy utat a jobb jövő reményébe, de egyikük sem szeretett volna végleg kint maradni, szóval itt egy hazatérőkről beszélünk. És mikor ők hazajöttek, nem mentek vissza a saját falvaikba, hanem létrehoztak, megvásároltak Nemesbik határába 600 hold földet, ahol építettek 32 gyönyörű házat, és együtt telepedtek le. Létrehozták saját maguk Amerikáját. És ezért ilyen egyedi, hogy itt van egy összefogás, egy hatalmas közösség, egy önszervező munka is.
0: Köszönöm szépen. Jövünk még vissza, folytatjuk a beszélgetést az Új Hazából, az Új Világba programról Bakos Rékával és Szabó Néráci Évával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabó Nérácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Ugye a saját őseitek sorsát is kutatjátok, akik kivándoroltak Amerikába, és aztán valamilyen módon visszajöttek, vagy valamelyik leszármazottjuk hazatért. De voltak éppen ez egy nyomozói munka, hiszen a hiányzó puzzle darabokat keresitek, és hát ezáltal nem is tudom, valamiféle családi szövet áll helyre talán.
1: Én úgy gondolom, hogy hidat építünk nem csak a múltba, hanem a jövőbe is. Tehát én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert én a kisfiamnak akartam ugye nem csak a fényképek mögött a történeteket megmutatni, hanem örökül hagyni rá, hogy kik voltak az ő ősei, honnan jöttek, mit csináltak, és szerintem azáltal, hogy többet tudunk a saját családunk történelméről, jobban át tudjuk élni azokat a történéseket, korszakokat, amikben az őseink éltek, és jobban meg tudjuk talán érteni, hogy miért hoztak döntéseket, milyen döntéseket hoztak, az hogyan hatott a sorsukra, és látuk ismétlődő mintákat is, amikben aztán vagy tanulunk, vagy nem.
0: Meglepetés ért benneteket a kutató munka során?
2: Rengeteg.
0: Abszolút. Csak az, ugye?
2: Abszolút. Amit én a második kötetben írtam amúgy egy fejezetet az ők nagyapámról, és a saját életemet tettem egy ilyen, hát egy párhuzamot, hogy miben hasonlít a mi sorsunk. Ő is kiment Amerikába, én annól Londonba emigráltam 2008-ba, ő is visszatért, én is sosem tervezett ő sem kint maradni, és én sem. És még ezáltal még rengeteg párhuzamot, amit felfedeztem, ezt most nem fogom mindegyiket elsorolni, de úgy érzem, hogy a döntéseink, amit az életünk visz, az ő érzéseikből és az ő életútjukból, én rengeteget így merítettem, hogy biztos, hogy van valami kapcsolat, és nekem segített azt a kétséget feldolgozni, hogy 10 év után hazatértünk Magyarországra, és utána még úgy mindig, úgy, nem azt mondom, hogy kerestem a helyem, csak bennem volt egy kérdés, hogy miért jöttem én haza. És mikor felfedeztem az amerikás történetet, én akkor kaptam egy ilyen visszaigazolást, hogy mennyire jól döntöttem, és így nekem így az ő életútja az nagyon kedves, és én érzek egy ilyen tiszteletet és egy büszkeséget így iránta.
0: És miben volt jó döntés? Abban, hogy elmentél, vagy abban, hogy visszajöttél?
2: Abban, hogy visszajöttem. Hogy megtaláltam, hogy hol van a helyem a világban.
0: De közben azért biztos, hogy nagyon sokat is adott neked ez az út.
2: Persze, természetesen. Szóval valószínű, hogy nem lennék most itt, vagy nem állnék most ugye a dolgokhoz, meg rengeteg tapasztalat, szemlélet, ami nekem segített ezzel a külföldi ott léttel, de egyértelmű, hogy itthon jól érzem magam, és nem is tervezek máshol lenni most.
0: És a kutató munka során találtatok-e közös pontokat a családok életében?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes már a legelső pillanatban. Én ugye, amikor elkezdtem ezeket a családi legendáriumokat írni, beléptem nagyon sok családfakutató Facebook csoportba, és az egyik ilyen Facebook csoportban megosztott egy Szabóni János nevű úriember egy történetet a dédapjáról, aki a Kárpátia hajón ment ki Amerikába, aztán hazatért Sajóvadnára, ahol házat épített, és akkor alá kommenteltem, hogy de hát ez az én történetem. És akkor elkezdtünk a Jánossal beszélgetni, segítettem neki nyomozni pár dolgot, és nem fogod elhinni, de dédapáink mind a ketten Pittsburghben éltek, ugyanabban az időszakban, és mind a ketten reformátusok voltak. Pittsburghben egy darab református templom volt, tehát valószínű egy templomba jártak, úgyhogy a János Borsodban élénk, Komárom-Esztergom megyében, aztán később persze a könyvrévén találkoztunk, de Jánosnak köszönhető egyébként ez az egész Óhazából az Új Világba kezdeményezés, az ő ötlete volt, hogy indítsuk el ezt a Facebook csoportot, és akkor ketten nyomtuk meg tulajdonképpen a start gombot, most már kicsit több, mint 2 éve februárban.
0: És a Facebook csoport, illetve a könyvek mellett egyéb közösségi alkalmakat is találtok arra, hogy találkozzatok egymással?
1: Igen, én úgy érzem, és akkor Évi majd erősíts meg, hogy kialakult egy ilyen kemény mag. Most már több mint 2000-en vagyunk egyébként a csoportban, többsége magyarországi leszármazott, de vannak szép számmal a tengeren túlról amerikaiak, kanadaiak is, és a szerkesztőtársam Fenyvesi Anna szokta azt mondogatni, hogy ez egy 21. századi történet, és ez tényleg egy 21. századi történet, mert ez nem jöhetett volna a Facebook, mint

0: a kapcsolatok.
1: Igen, a Facebook segítségével én is itt találtam meg a Rékáikat, hogy rengeteg családfakutató csoportban benne voltam. Akkor már tudtam az amerikás üknagyapámról, és becsatlakoztam az új világba Facebook csoportba, és ráírtam a Rékára, hogy nekem lenne egy jó sztorim, és nem telt bele szerintem így pár nap, összehoztunk egy meetinget, a Fenyvesi Anna is részt vett rajta, és beszélgettünk egy órát, elmeséltem a történetet, és mondták, hogy tök jó, ez egy, hogy mindenképpen írjak akkor a második kötetbe, viszont annyira nagy a témája ennek a dollárt, mivel egy 17 családról van szó, 17 családnak a teljes életéről, életútjáról, hogy kerültek ők ide, és még mindig egy élő közösség van a leszármazottakból, hogy ebből csináljunk egy különálló könyvet. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen, tényleg egy fantasztikus dolog, és a csoporton belül nagyon sokan, így a kemény maga, amit említettél, hogy segítünk egymásnak kutatni. Nagyon sokszor van, hogy például olyan leszármazottak, akik Amerikába hunytak el, vannak olyan amerikai segítségek, hogy oda mennek a temetőbe, és lefotózzák a sírkövet, és támogatjuk egymást, és elakadásoknál segítünk. Szóval ez egy ilyen fantasztikus dolog, ami itt velünk történik.
2: Szóval ti is kapcsolódtok egymáshoz. Igen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője itt az Intermezzóban.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabó Nérácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Ugye a ti felmenőitek Amerikába vándorolt ki, és aztán ott létesített családot, és aztán hazatért. Tehát nagyjából ez a közös pont.
1: Az én dédapám kint házasodott meg, Éviük apja nem.
2: Nem, ő hazatért, ő már itthon házasodott meg mind a két házasság, és úgy vándorolt ki, és utána hazajött, szóval a családját hátrahagyva ment ki kétszer, és először csak másfél évig volt kint, utána kiment az első világháború előtt 13 decemberébe, ha tudja, hogy kitör az első világháború, valószínűleg nem ment volna ki, szóval ő kint ragadt, és 20-ba tért vissza.
0: Aha. Na jó, de hát mind a kettőtök felmenőinél jelen van az a helyzet, hogy itt hagyták az országot, és aztán visszatértek, ugye? Tehát ebben meg lehet állapodni, ez a közös pont, igen. Na most a hazatérő álmok kapcsán, a hazahozott álmok kapcsán nemrégiben a Néprajzi Múzeumban tartottatok egy előadást?
1: Igen, a Néprajzi Gyűjtők Társasága hirdetett meg egy eseményt, ahol azt mutattuk be, hogy tulajdonképpen egy ilyen közösségi kezdeményezés, mint az Óhazából az Új Világba program, mennyi fiókban, padláson, régi fotóalmuvokban megbúvó kincset tud a felszínre hozni. Tehát amikor elindítottuk a csoportot, ugye az volt a célunk, hogy ezeket az emléktöredékeket megőrizzük, meg tudjuk osztani egymással. Aztán jöttek a fényképek, gyönyörűek, szebbnél szebb fotók, a könyvben is nagyon sok van belőlük, ritka dokumentumok, és aztán elkezdtek felbukkanni a tárgyak. És amikor már 1000 meg 2000 ember van egy csoportban, aki nem csak megosztja a családja történetét, hanem hozza a hurkatöltőt, a munkáskesztyűt, a zsebórát, amit ugye az ősök hazahoztak Amerikából, akkor döbbentünk rá, hogy van egy felelősségünk is ebben, hogy ezeket a kincseket valamilyen formában tényleg meg kell őrizni, nehogy egy padláson vagy egy pincében valami kár érje őket, és ennek kapcsán voltunk a Néprajzi Múzeumban, ugyanis a Néprajzi Gyűjtők Társasága az idei évben a tradíciógyűjtési pályázaton az amerikás emlékek gyűjtését is meghirdette, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a történeteket, dokumentumokat, fényképeket és tárgyakat ebben a témában.
0: Ugye két kötet már megjelent, erről már beszéltünk korábban, meg a hetedikről. Na, hogy most mi van közte, azt nem tudom. Áruljátok el.
2: Még sok könyv. Óhazából
1: az Új Világba sorozatnak az első két kötete, az tulajdonképpen egy gyűjtemény kötet, személyes, illetve családtörténetek gyűjteménye. Azért is különleges, mert ennek nem egy, vagy két, vagy három szerzője van, az első kötetnek 48 szerzője van, a második kötetnek pedig 58 szerzője van, ugyanis ennyi történet szerepel a kötetekben. Tehát mi nem beszélgettünk az emberekkel, és utána írtunk egy könyvet, hanem mindenkit megkértünk arra, hogy ő mesélje el a saját családja történetét. És amit Évi mondott meg, szerintem én is említettem, hogy az a különleges ezekben a történetekben, és erre is már csak az első kötet szerkesztésének a végén jöttünk rá, hogy ezek nem is csak családtörténetek tulajdonképpen, vagy több generációs történetek, ezek élő családi krónikák. Ezeknek még a mai nappal sincsen vége, mert egyrészt van még egy csomó információ, amit nem tudom, mai napig nem dolgozom, nem tudom, hogy melyik vasgyárban dolgozott a dédapám, nagyon szeretném megtudni. Nem tudom, hogy a dédanyám pontosan mikor tért haza. A dédapám itthon volt, mikor kitört az első világháború, őt elvitték a keleti frontra rögtön, aztán orosz fogságba került. Dédanyám hasonlóan Éviük apjához kint ragadt Amerikában, és csak azt tudom, hogy 1921-ben Ricsén megszületett a nagymamámnak a nővére. De hogy mind a ketten mikor keveredtek pontosan haza, ezt nem tudjuk. És ezek az élő családi krónikák, ezek szerepelnek az első két kötetben. Júliusban az Egyesült Államok 250. évfordulójának alkalmából fogunk egy nagyon-nagyon különleges naplót bemutatni. Ezt is az egyik első kötetes szerzőnk, nagyapja Béres István, ő 1914 és 18 között volt kint Amerikában, Buffalo-ban, és egy nagyon részletes naplót vezetett. Tehát ebből a naplóból kiderül, hogy milyenek voltak egy kivándorló mindennapjai 110 évvel ezelőtt. Leírta akkurátusan, hogy hány mérföldet haladt a hajó, melyik napon, és hát ugye az is látszik, hogy nem volt kint sem kolbászból a kerítés, főleg nem a háború évei alatt, tehát nagyon sok olyan hónap volt, amíg nem volt neki munkája, nem tudott hazaküldeni pénzt a családjának, ami meg nyilván nagyon-nagyon rosszul érintette őt. Tehát, hogy tényleg ebbe a kimegy az ember az új világba, bízik benne, hogy sikeres lesz, de ez sem garantálja semmit. Tehát nagyon-nagyon kitartónak kell lenni, keményen kell dolgozni, de aztán Pestónak is sikerült jó munkát találni, és aztán a háború végével hazajött. Az unokája nem tudja egyébként pontosan, hogy mikor, arra sincsen információnk. Tehát ez lesz a következő kötet, illetve még idén meg fog jelenni a soproni erdészekről szóló kötetünk, az egy kanadai kivándorlásról szól. Az 56-os forradalom leverése után a soproni erdészek egy nagy csoportja, tehát több száz főről beszélünk, illetve az oktatóik Kanadába mentek ki a Columbia Egyetemre, és ott, mint Sopron Division, ott végezték el az egyetemet, és az ő örökségüket szeretnénk 56-70. Évfordulója alkalmából bemutatni a negyedik kötetben. Készülünk egy brazil gyűjteménykötettel, illetve a Homorodalmás, ez egy székelyföldi falu, atyafiak amerikás kivándorlását és hazatérését is szeretnénk bemutatni.
0: Köszönöm szépen! Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabó Néráci Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Most a dollártanyáról, a dollártanya projektről már beszélgettünk, de említetted, Éva, hogy megjelenik majd egy ezzel kapcsolatos könyv is, ugye ez lesz a hetedik?
1: Igen.
0: Ez maradt meg a hetedik.
1: Igen. Ezt a könyvet jelenleg 2027 vége 28 elejére tervezzük, attól függ, hogy a kutatási folyamat hogy zajlik le, mivel 17 családot kutatok, és közben azokat az aspektusokat is, hogy mi volt az okát tudjuk, hogy miért költöztek ki, viszont, hogy mit csináltak pontosan kint, nagyon nehéz ennek a kutatása, sok adat nincs meg, mivel ők 10-ben általában itthon voltak, és a legtöbb alapító a háború előtt ment ki, de mire a népszámlálás meg lett volna 1920-ban, ők addig hazatértek, és ezért a dokumentumoknál is így nehéz, szóval a kutatás ilyenkor falakba ütközik. Viszont azt tudjuk, hogy mikor értek haza, mivel az adásvételi szerződést mindenki aláírt, ami 1920 júliusában volt, ekkor vették meg ezt a 600 volt területet, és utána kezdődött el itt az építkezés. A dollártanya fénykorában, a 30-as években majdnem 200-an laktak itt. És sajnos utána jött a második világháború, majd a TSS-ítés hatására költöztek el innen. Viszont ez egy virágzó falu volt, és abszolút lehetett rajtuk érezni azt a szellemiséget. Iskolát építettek, könyvtáruk volt, színjátszó körük is volt, szóval annyira azon voltak, hogy a gyerekeiket oktassák, és folyamatosan, hogy jobb életük legyen, mint ami nekik volt. És mindig azt nézték, hogy tudják, szóval a gyermekeiket tették előtérbe, és ezért is volt, hogy a TSS-ítés után megváltoztak a munkavállalási tendenciák, szóval míg ők régebben mezőgazdaság, intenzív belteres mezőgazdasággal foglalkoztak utána, miután visszajöttek Amerikából, már a 70-es, 80-as években inkább a gyári munka volt jellemző, és ezért beköltöztek, szóval elköltöztek a tanyáról, és most jelenleg egy 20 fő, aki ott lakik, és egyikük sem leszármazott már az amerikásoknak.
0: És amikor falakba ütköztök, akkor mit tesztek? Hát nyilván akkor sem lehet feladni, nem?
1: Nem, tehát nem
0: akkor
1: lehet.
0: Meg az ember lehet. A falat áttöri, vagy nem tudom, mit csinál.
1: Feladni nem lehet, szóval ilyenkor, én ilyenkor általában szoktam, hogy várok, vagy elindulok másik irányba kutatni, de mindig ezeket így nem adjuk fel, hanem megpróbáljuk megoldani, segítséget kérünk, vagy tényleg az, hogy kivárunk, de...
2: Hát illetve a digitalizációra is várunk, tehát folyamatosan akkor a mennyiségű anyag, dokumentum dolgozódik fel, és kerül elektronikusan elérhetővé és kutathatóvá, hogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb a legtöbb kérdésünkre választ kapunk.
0: Az úgynevezett amerikás magyarok életéről mit lehet tudni?
2: Hát ugye amerikás magyaroknak azokat általában azokat hívták, akik kimentek, az ilyen századfordulós szleng tulajdonképpen, és aztán akik hazajöttek, de a mai napig él Amerikában, ugye egyrészt a századfordulós kivándorlásnak köszönhetően, aztán a második világháborút, illetve 56-ot követő kivándorlásnak köszönhetően. A legutóbbi népszámlálás szerint 1,5 millió ember, aki magyar származásúnak is vallja magát, ugye az amerikai cenzusban 4 származást lehet megjelölni, ez egy óriási szám, 1,5 millió, és nagyon érdekes, hogy közülük már kevesen beszélik a magyar nyelvet, tehát ez ilyen 60-70 ezer körül van. Ugye az is jellemző, hogy az első generációs magyarok akkor a számban mentek ki, 100 000-es nagyságrendben, koncentráltan telepedtek le iparvárosokban vagy nagyvárosoknak az etnikus negyedeiben. Az első generációból nagyon sokan nem is tanultak meg angolul, ott volt a magyar boltos, ott volt a magyar hentes, igazából egyleteket alapítottak, magyar templomokat építettek, tehát mindent el tudtak intézni abban a pici negyedben vagy faluban, ahol éltek. Aztán a második generáció már legkésőbb, amikor iskolába ment, el kellett, hogy kezdjen tanuljon angolul, és aztán az egy családi döntés, hogy az unokáknak már, vagy azt mondjuk, hogy legyen könnyebb az életük. És nagyon érdekes volt második kötetes szerzőink közül több az amerikai magyar, és többükkel beszélgettem, ők ilyen deep is, meg tehát második világháborús, meg 56-os kivándorló leszármazottak, és ott a szülők tudatosan azt a döntést hozták meg, hogy nem tanítják meg őket magyarul, hogy könnyebben, gyorsabban be tudjanak illeszkedni az amerikai társadalomba. És nagyon érdekes, hogy ők azt érzik, hogy elvettek tőlük valamit, tehát ők egy nagyon-nagyon nagyon nagy veszteséget éreznek, és még hadd említsem meg, hogy a nagy kivándorlási hullámból van egy ötödik generációs amerikaink, Aaron, aki 20 pár éves, és ő most tanul magyarul, mert ő annyira erősnek érzi ezt a magyar identitását, és amikor februárban Szegeden volt a könyvbemutató, akkor eljött és magyarul felolvasta a történetét a közönségnek, és nem meglepő módon vastapsot kapott.
1: Szerintem mindenki sírt a végén, a legtöbben a nézők közül.
2: És azt is nagyon jól látni, hogy nagyon sokan folyamodnak magyar állampolgárságért, tehát hogy ez az erős identitás kötődés, ez annak ellenére, hogy maga a nyelv már nincs meg, de sokakban jelen van, legalábbis ugye a szerzőink, illetve az Óhazából az Új Világba közösség tagjaink között.
0: Az ő történeteikkel, életükkel foglalkoztok, a felmenőitek életével. Mit kaptatok ettől? Mit üzen az ő életük, az ő élettörténetük a mai embereknek, a maiaknak, nektek?
2: Én azt tanultam leginkább, hogy bármennyire is úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben vagyok, összehasonlíthatatlanul könnyebb helyzetben vagyok, mint bármelyik ősöm valaha is volt, és ez kicsit így segít perspektívába helyezni, azt hiszem, az életünket, a mindennapi, amiket milyen óriási problémának vagy nehézségnek látunk, ami miatt szorongunk, vagy stresszelünk, és hogy képzeljük el a 19 éves dédanyámat, aki egyedül fölült egy hajóra, hogy áthajózzon az óceánon a teljes ismeretlenbe.
0: De milyen erő lehetett benne?
2: Igen.
1: Nálam is hasonló, hogy megerősítés arra, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, vagy utakat kell keresni, vagy megrekedünk, akkor én is ezt vettem át az ők nagyapámtól, hogy bármi érte őket, hogy először a nyomor miatt kellett kimenni Amerikába, majd nagy nehezen felépítkeztek, és ismét el kellett költözniük, hogy mindig megtalálták a megoldást, hogy kerestek új utakat, nem féltek attól, bátrak voltak, belemertek vágni, változtatni. Szóval olyan körülményeket, amin nem tudtak változtatni, ők alkalmazkodtak. Szóval az alkalmazkodási képesség, meg nekem van egy ilyen hatalmas, tisztelet is feléjük, meg egy ilyen kötelességtudat, hogy az ő történetük, hogy így a dollártanya története ne vesszen el, és tudom, hogy az ők nagyapám is benne szerepel, mint alapító, de én már így nem nagyon érzek különbséget a 17 alapító között, mert mindenkinek annyira részletesen foglalkozok az életével és a családjával, hogy úgy mindenki úgy nagyon kedves számomra.
0: És hát azért valahol ti már látjátok őket, vagy az ő sorsukat, és látjátok azokat az erőforrásokat, amik ott rejlettek bennük, és amitől erre képesek voltak.
2: Igen, és azt hiszem, hogy a közép és hosszú távú célunk az, hogy ezek a történetek minél több emberhez eljussanak. Egyrészt a saját gyerekeink, unokáink is megismerjék ezeket a történeteket, másrészt pedig a szélesebb nagy közönség is éljenek akár Magyarországon, vagy az óceánon túl, bárhol a diaszpórában.
0: Ehhez nagyon sikeres kutatómunkát, nyomozást kívánok. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A főváros 17. kerületében a Péceli úton kifelé egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az Óvónő utca előtt. Csak egy sáv járható, ez jelentős torlódást okoz. Balesetnél helyszínelnek a Fiumei úton a Dologház utca közelében, és továbbra is baleset nehezíti az előrejutást a Karolina úton is a Villányi útnál. Akadozik a haladás az M3-as kivezető szakaszán a Rákospatak utcától, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt továbbá a nagyobb csomópontok közelében a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton egyaránt. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és telített a Bajcsy-Zsilinszky út, illetve az Andrássy út is a közös csomópont előtt. A Kiskörút forgalma is erős mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton is fennakadást tapasztalhatnak mindkét irányban a Blaha-Lujza tér, az Üllői úton pedig a Nagykörútnál. Nehéz az előrejutás változatlanul a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, illetve a Műegyetem rakparton befelé, továbbá a Margit körúton is mindkét irányban és a Széll Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok május 18-án, egész héten játékra invitáljuk Önöket, minden nap más kérdéssel természetesen. A mai így szól, ki volt az az osztrák zeneszerző, aki évtizedekig az Esterházy család szolgálatában állt a Fertődi kastélyban? Mondok három lehetőséget: A. Salieri, B. Bach vagy C. Haydn. Egész héten napi páros jegyet sorsolunk ki a Haydneum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyet május 29-én és 31-én tartanak Budapesten. Nagyon fontos, hogy a megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő e-mail címre, játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok hozzá! Most pedig Dvorzsák bémol szláv tánca következik a Budapesti Fesztivál Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Két évtizednyi elegancia és sodró lendület, avagy 20 éves a Gruppenswing. Ez lesz a most következő beszélgetés témája. A stúdióban Csík Tibor zenekarvezető és Mudzsahid Zoltán énekes. Üdvözlöm a művész urakat, sziasztok, és örülök, hogy már 20 évesek vagytok. Jól néztek ki.
2: Köszönjük szépen. Mi is köszöntjük a hallgatókat.
1: Essünk túl a dolognak az ügyrendi részén, hol és mikor lesz a koncert. Majd elmondjuk még többször, csak hogy úgy lelkiekben rákészüljön a hallgató, hogy mikor hova megy.
2: Igen, a 20 éves jubileumi koncertünk a Várkert bazárban lesz. Nagyon-nagyon örülünk, hogy egy ilyen patinás helyszínen tudjuk megünnepelni. Június 7-e, ez egy vasárnapi nap, este 7 órakor kezdünk, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk.
1: Hát egy 20 éves koncertre azért össze kell szedni magát a bandának, akármilyen jó is úgy alapból, meg végig kell gondolni a dalokat, az időszakokat, és akkor jön a kérdés, hogy mit játszunk el, mi az, ami belefér. Hogy néz ki ez beszélgetésünk pillanatában? Megvan a setlist, vitatkoztok, ki kellett húzni, mennyire volt nehéz munka az összeszervezés, majd később beszélünk a vendégekről, de most inkább csak a repertoár.
3: Igen, nagyon jól mondod, pontosan ebben vagyunk. Nagyon nagy dilemmát okozott ez nekünk, hogy ugye közel 60 dalunk van, mit mutassunk meg ebből? Ugye nem lehet egy 4 órás koncertet csinálni.
1: Lehetne csak.
3: Igen, szóval ez a legjobb indulatunk ellenére is ez 2 óra alatt nem fog megállni. Mert egyszerűen, ugye ahogy vettük sorba a dalokat, hát ez legyen benne, nem, ezt hagyjuk ki, de hát ezt nem lehet kiadni, és akkor utána végül is, utána, amikor az első listánk meg volt, akkor volt benne, nem tudom, 36 darab dal. Na jó, hát 36 darab dalt nem lehet eljátszani, tehát nagyjából tudjuk, hogy mennyi az annyi, és olyan 20-22 dalt kellett ugye összeválogatni. Ami a legfontosabb volt, vagy ami a fejünkben volt, mint koncepció, az, hogy a kezdetektől fogva, ahol ma tartunk, az egésznek az ívét legalább pontonként mutassunk bele. Tehát ez nagyon fontos, hogy
2: ugye ez azért nehéz, mert hogy a közben meg azért két ugyanolyan stílusú dal egymás mellett nem lehet. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, és ez ezért nagyon jó, hogy szélesen sokféle ugye műfajban játszunk, illetve ugye már többször itt is beszéltünk róla, hogy van egy Respect című nagy lemezünk, ami ugye a olyan előadó doktor, mint Elton John, vagy akár Queen dalai dolgoztuk fel, ezeket be tudjuk szerkeszteni, és akkor egy kicsit ugrunk az időbe, de ugyanakkor utána visszaugrunk.
1: Ha megvan az, hogy hány dal, ezt most nem fogjuk elmondani, akkor én is voltam nemrég ilyen koncerten, az például két részben ment, ilyenkor ezt szét kell szedni? Kell egy kis mosdószünetet tartani?
3: Nem.
1: Nem? Kemények vagytok?
3: Nem, tehát alatt nő a pálma. Ja. Nem, ehhez mi hozzá vagyunk szokva. Amikor tematizált showműsort csinálunk, mert ugye nekünk azunk is van,
1: ám.
3: Akkor ott például, mit tudom, a táncosok miatt, vagy egyáltalán, hogyha öltözködés. Tehát, hogy ennek technikai indokai vannak. De egy ilyen koncerten, tehát az elején, ahogy mondják, óra indul, és onnantól mi azt szeretjük, hogyha az egésznek van egy íve. Van benne egy szünet, akkor ott az óhatatlanul is megtörik. Tehát kell neki az, hogy legyen egy ilyen természetes flow.
2: Hogy egy Bruno Mars koncert, vagy akár egy Sting koncert, tehát az arénában is, hát nincs ott szünet. Tehát az egybe megy le, és nekünk is ez a koncepció, hogy egy koncertélményt adjunk.
1: Na jó, ezt megbeszéltük, viszont mivel volt azért személyi változás a zenekarban, a zenekar evolúciója együtt járt olyannal, hogy jöttek, mentek nagyszerű művészek, akik ma is nagyszerű művészek, csak máshol vannak. Nyilván felmerül, és én a hallgatót képviselem ebben a beszélgetésben, hogy akkor a visszatekintésnél régiek jönnek-e, egyáltalán titok-e, lehet erről titeket faggatni, vagy még?
3: Persze lehet bennünket. Nem jönnek régiek. Sőt, meghívott vendégünk sem lesz. Ennek borzasztó prózai az indoka. Összesen 9 darab zenekari tag cserélődött a zenekar fennállása óta. Borzasztó udvariatlan lenne, hogyha valakit meghívunk, valakit nem. Azon kívül van ennek egy nagyon szomorú indoka is, ugyanis a zenekar első énekes, akivel kezdtünk, Harnusz Jenő Csipesző, sajnos elhunyt.
1: És vagy mindenkit, vagy senkit.
3: Vagy lenne. Mindenkit, vagy senkit. Tehát, hogy ez nem, és azon kívül még egy nagyon fontos, amit az előbb is mondtam, hogy mi itt a zenekarnak a munkásságát kívánjuk bemutatni. Tehát ez kicsit ez a Gruppenswing volt, van, lesz szitu, és bármennyire is vannak olyan dalok, amiket például előző korábbi énekesekhez köt a közönség, vagy vannak olyan hangszeres szólók például, amiket mondjuk korábbi hangszeres szólistáinkhoz kötöttek, mégiscsak maga a, hát csúnyán fogalmazva, a produktum.
1: Világos.
3: Az az, ami, a, az, az, ami ennek a koncertnek a lényege. Most itt tartunk, ebben vagyunk.
1: Ezek vagyunk mi.
3: És ez így van jól.
1: Na jó, akkor mondjuk még egyszer el a kedves hallgatók kedvéért, hogy június 7-e Várkert Bazán, akkor lesz a Gruppenswing 20. szülinapi koncertje, tehát június 7 Várkert Bazár. Viszont ez a helyzet, amit itt a Tibor felvetett, ez azért nem csak felelősséget, de komoly terhet is róhat akkor, ha csak egy énekes van, vagy egy olyan énekes van, akinek mások dalait is kell énekelni, te ezt hogy éled meg, hogy készülsz?
2: Én a kezdetek óta, amikor bekerültem a zenekarba 2018-ban, akkor tulajdonképpen már énekeltem ugye a dalokat, akkor ugye még volt egy voltak a duettek ugye a női főhős mellett.
1: Ezért is kérdezem.
2: Igen, tulajdonképpen mi úgy döntöttük, hogy azokat a dalokat most itt parkolópályára rakjuk.
3: Illetve, bocsánat, hogy a szabadba vágok. Úgy, hogy például az Amíg élek, mondod, hogy ez egy nagyon, az egy ikonikus slágerünk. Például azokat a dalokat, amelyik megállnak szóló verzióban, tehát uniszex szövegűek, azokat egész egyszerűen ugyanúgy játszok. Tehát tulajdonképpen...
2: Igen, az egy emblematikus dal, és egyébként nagyon szeretem.
3: Így van, és több ilyen dalunk is van, amelyik egyszerűen szóló verzióban
1: működni fog. Tehát, hogy azért ez egy olyan zenekar, hogy működik, de sajnos az időnk nem teszi lehetővé, hogy kibeszéljük ezt a koncertet, meg nem is akarjuk, hanem várjátok a kedves hallgatókat június 7-én a Várkert Bazárban, ahol tehát megszólalnak azok a dalok, amiket akár ketten is énekelhettek, de egy ember is, én most hirtelen visszaemlékszem, hogy az Ebony and Ivory-t azt a Paul McCartney egymagának írta annak idején, aztán összetalálkozott a Stevie Wonderrel, és mondjuk
3: nem tett rosszat.
2: Két szólam a koncerten is jelen van, mert Lőrinc Ádi énekel is, tehát két szólamú dolgok azok ugyanúgy tudnak szólni.
1: Hát akkor Csík Tibornak és Mudzsai Zoltánnak nagyon köszönöm, hogy bejöttek hozzánk. A lényeg a dátum, június 7-e Várkert Bazár, 20 éves a Gruppenswing, sok sikert, uraim, és még legalább 20-at, aztán majd beszélünk. Sziasztok!
3: Köszönjük szépen! Köszönjük.

Ez a Klasszik Rádió 92.1-je, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Pünköstkor 3 napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsaséták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzshow teszik még hangulatosabbá. Koncertek és magyar-lengyel táncház a Fonóban jövő pénteken. A Felcsek Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátságot és együttműködés elmélyítését segítse elő, mindezt kulturális eszközökkel is megtámogatva. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendrei Skanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a pünkösdi örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvar idéző látványvilág is színesíti majd a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményhez való csatlakozásának 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Jó szórakozást kívánunk!

0: úton is a Villányi útnál. Akadozik a haladás az M3-as kivezető szakaszán a Rákospatak utcától, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, továbbá a nagyobb csomópontok közelében a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton egyaránt. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, és telített a Bajcsy-Zsilinszky út, illetve az Andrássy út is a közös csomópont előtt. A Kiskörút forgalma is erős mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton is fennakadást tapasztalhatnak mindkét irányban a Blahalújza térnél, az Üllői úton pedig a Nagykörútnál. Nehéz az előrejutás változatlanul a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídnál, illetve a Műegyetem rakparton befelé, továbbá a Margit körúton is mindkét irányban és a Szél Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella, és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellért hegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
2: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen. Engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt. Végigjártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigveszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épülete együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát, ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza, ugye nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítással, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
2: Így van, mert ugye van nekünk egy szabadságszobrunk, ami eredetileg 1947-ben került a Gellért hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, amit ugye szeretnénk elfelejteni a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a szabadságszobor, azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között, ezt mindig érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van, megújult maga a szabadságszobor is, a szobor körüli terasz is átalakult, ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport, és valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
2: Igen, ez egy igazi időutazás, valóban a nyugati rondellában alakították ki, és tényleg Emese Álmától, tehát a honfoglalást megelőző mitikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig, aki a hegyet birtokolta, a Gellért hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédiás, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók?
2: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ez ezen belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója, mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
2: 72 négyzetméter. Ez egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo, de jöjjön még utoljára a mai játékkérdés. Ki volt az az osztrák zeneszerző, aki évtizedekig az Esterházy család szolgálatában állt a Fertődi kastélyban? Mondok három lehetőséget: A. Salieri, B. Bach vagy C. Haydn. Minden nap páros jegyet sorsolunk ki a Haydneum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyet május 29-én és 31-én tartanak Budapesten. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok hozzá! Ma délután 5 és 6 óra között velünk volt Bakos Réka, az Óhazából az Újvilágba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, szintén az Óhazából az Újvilágba program dollártanya projekt vezetője. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Jó pihenést! Bálint Edinát hallották, viszonthallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A Műpa lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy 2 főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából.
0: Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik 2 tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomáz között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
6: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadsághíd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomáz között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi Gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a Soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív. Ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív. Ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét, arany után kutatva. A Dunán az

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomáz között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai kőbányát negyedik Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balog Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar